0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát, írta Takács Péter. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tantárból 266 helyszínen, 4596 tantári bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt több mint 320 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervezés. A középiskolákban és a kormányhivatalokban közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségik eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismert el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncolszék, a
4: egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csák
1: Attilával. Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Fidesz nem támogatja a korrupció ellenes fellépést, jelentette ki a miniszterelnök. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád megyében. Letartóztatták. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat. Nem támogatják a jelenleg semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitér rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanulók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási rendszer gondolatait aggasztónak nevezte. Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád Csanád megyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat pedig letartóztatták, közölte a Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi avatkozás ellenére nem lehetett megmenteni. Az emberölés büntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés elrejtőzés, valamint a büntető eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő. A csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután néptől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a rendőrség kapui is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott rendelkezéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a beteg biztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön. A kormány szóvivő elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette a tartozást. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrség igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a rendőrpalotát és betekintést nyerhetnek a tevékenységirányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épület bejárás során különleges, érdekes információ is megosztanak az épületről. Közönség találkozó lesz Széchenyi András Szecsóval, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Élettársa és 14. évét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békésvár megyei főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, közölte a Békésvár megyei főügyészség. A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában személygépkocsival szándékosan nem követte az útvonalvezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva, az árok szélének ütközött. Az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpörrülve a sűrű aljnövényzetben állt meg, írták. A férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordul. Rúlhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Xenia láz, ez minden őrültséget megmagyaráz.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anit a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivat. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig! Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
11: Oh,
6: Led Zeppelin! Amanda Lear! És... és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: a szűk szobák.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Napin Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó reggelt!
2: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben. Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivat. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Kutyákkal, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 13-án ünnepeljük az Anett és Antal nevű kedves hallgatóinkat. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből ered. Jelentése kellem és báj. Ez a név éles eszű, jó üzleti meglátásokkal megáldott személyiség kialakulását segíti. Fontos számára a család és az otthon melege. Becézése Anetka, Netti, Nettike, Netta és Anika, jeles viselői a névnek. Béres Anett, valóságshow szereplő és fotómodell, Cippán Anett és Fehér Anetka műsorvezetők, Mészáros Anett cselgáncsozó és ön, kedves Anett. Szintén ezen a napon köszöntjük még Antal nevű kedves férfi hallgatóinkat. A latin eredetű név az Antonius nemzetiségnévből ered. Jelentése fejedelem, herceg és elöljáró. Ünnepelnek még az Antalok január 17-én és július 5-én is. Becézése Antalka, Anti, Antika, Antus, Tóni, Toncsi és Anton. Jeles viselői a névnek Csermák Antal zeneszerző, Bráger Antal színész és ön, kedves Antal. Ezen a napon köszöntjük még Anetta, Grácia, Netta és Tóbiás nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1195-tel kezdünk, június 13-a, Szent Antal, a gyermekek védőszentjének napja. Lisszabonban megszületett páduai Szent Antal, a legnépszerűbb legendája szerint egy zsidó embert meg akar győzni arról, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben. Ezért a zsidó a szamarát a kehely és az ostya elé vezette, ahol az állat letérdelt. Így lett a szamár Szent Antal jelvénye. Másik attribútuma a lilium. Ábrázolásai során ilyen virágot tart a kezében. Antal a gyermekek védőszentje. A 19. századdal folytatjuk. 1865. június 13-án megszületett William Butler Yeats, Nobel-díjas ír költő. Maradunk még a 19. században, 1897. június 13-án született Paavo Joans Nurmi, a finn csodafutó, többszörös olimpiai aranyérmes sportoló. A 20. század elejére ugrunk, 1912. június 13-án végrehajtotta a repülőgépről az első sikeres ejtőernyős ugrást Albert Berry. Maradunk továbbra is a 20. században, 1937. június 13-án született Eleanor Holmes, Norton amerikai kormányhivatalnok, aki 1965 és 1970 között az ACLU igazgató helyettese volt. 1982 óta a Georgetown Egyetem jogász professzora. Folytassuk 1940-nel, június 13-án megszületett Gojko Mitić, jugoszláv színész, a jugoszláv-indián filmek Vinetuja. Filmjei: a Severino, az Apacsok, a Sólyom nyomában, a Vadölő és a Fehér farkasok. Ugorjunk 1953-ra, június 13-án született Denverben Tim Allen, amerikai színész, komikus. Ismertebb filmjei: a Télapó 1-2, a Baklövészet, a Toy Story és a Galaktikus küldetés. 1972-vel folytatjuk, június 13-án Honoluluban meghalt Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. És ugorjunk 1986-ra, június 13-án meghalt Benny Goodman, amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. június 13-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 33-tól 37. vers. Jézus a hegyi beszédben azt mondta tanítványainak: hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Elmélkedés. Jézus nem csak a tetteinket, hanem a szavainkat is szeretné áthatni igazságával. A világ gyakran a féligazságok, túlzások, titkolózások, észrevétlen csúsztatások ködében él. Sokszor azt mondjuk, amit hallani akarnak mások, de nem azt, ami igaz. Jézus azonban világosságot akar hozni ebbe az űrzavarba. Az eskü nem a kimondott szavak miatt probléma, hanem amiatt, hogy hiányzik a belső hitelesség. Jézus nem csupán a hamis esküt veti el, hanem azt is, hogy valaki olyan ember benyomását keltse, aki csak különleges fogatkozással mond igazat. A tanítvány szavának már önmagában igaznak kell lennie, mert az igazság lelke lakik benne. Az igen legyen igen, és az elhangzott szónak vagy ígéretnek legyen valóban súlya. Egy megbízható ember nem beszél sokat, nem fogatkozik, hanem amit mond, azt megtartja. Jézus tanítása tehát belső szabadságra és felelősségre hív. Ne manipuláljunk, ne szépítsünk, ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk ki az igazság mellett, bármennyire kényelmetlenes sok esetben. Az igazmondás egyrészt erkölcsi parancs, másrészt az Isten képére formált ember lényegi jellemzője. Amikor szavaink megegyeznek szívünk szándékával, akkor Jézus nyomában járunk, aki ezt mondta magáról: én vagyok az igazság. Uram Jézus Krisztus, azt tanítottad, hogy a mi szavunk legyen igen, igen, nem, nem, és elítélted a kétszínűséget, a takargatást, a hamis beszédet. Kérlek, adj nekem őszinte szívet és tiszta ajkat, hogy amit kimondok, az összhangban legyen a szándékaimmal. Segíts, hogy ne beszéljek feleslegesen, ne ködösítsek, ne rejtsem el az igazságot, hanem legyek hiteles minden szavamban. Legyen életem tanúságtétel rólad, aki maga vagy az igazság. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan gondolták úgy, hogy nem szerencsés másoknak elküldeni a saját nyálukat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsítjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Kamureklám.
1: A takarítónő az őrület határát súrolja.
0: Kamureklámot hallottak.

0: hogy itt vagy. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
3: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le. inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 13-án ünnepeljük az Anett és Antal nevű kedves hallgatóinkat. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből ered. Jelentése kellem és báj. Ez a név éles eszű, jó üzleti meglátásokkal megáldott személyiség kialakulását segíti. Fontos számára a család és az otthon melege. Becézése Anetka, Netti, Nettike, Netta és Anika, jeles viselői a névnek. Béres Anett, valóságsó szereplő és fotómodell, Cippán Anett és Fehér Anetka műsorvezetők, Mészáros Anett cselgáncsozó és ön, kedves Anett. Szintén ezen a napon köszöntjük még Antal nevű kedves férfi hallgatóinkat. A latin eredetű név az Antonius nemzetiségnévből ered. Jelentése fejedelem, herceg és elöljáró. Ünnepelnek még az Antalok január 17-én és július 5-én is. Becézése Antalka, Anti, Antika, Antus, Tóni, Toncsi és Anton. Jeles viselői a névnek Csermák Antal zeneszerző, Práger Antal színész és ön, kedves Antal. Ezen a napon köszöntjük még Anetta, Grácia, Netta és Tóbiás nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1195-tel kezdünk, június 13-a, Szent Antal, a gyermekek védőszentjének napja. Lisszabonban megszületett páduai Szent Antal, a legnépszerűbb legendája szerint egy zsidó embert meg akar győzni arról, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben. Ezért a zsidó a szamarát a kehely és az ostya elé vezette, ahol az állam

0: Maradunk továbbra is a 20. században, 1937. június 13-án született Eleanor Holmes, Norton amerikai kormányhivatalnok, aki 1965 és 1970 között az ACLU igazgató helyettese volt. 1982 óta a Georgetown Egyetem jogász professzora. Folytassuk 1940-nel június 13-án megszületett Gojko Mitics jugoszláv színész, a jugoszláv indián filmek Vinetúja. Filmjei: a Severino, az Apacsok, a Sólyom nyomában a Vadölő és a Fehér farkasok. Ugorjunk 1953-ra, június 13-án született Denverben Tim Allen amerikai színész, komikus. Ismertebb filmjei: a Télapú 1-2, a Baklövészet, a Toy Story és a Galaktikus küldetés. 1972-vel folytatjuk, június 13-án Honoluluban meghalt Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. És ugorjunk 1986-ra, június 13-án meghalt Benny Goodman, amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. június 13-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 33-tól 37. vers. Jézus a hegyi beszédben azt mondta tanítványainak: hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Elmélkedés. Jézus nem csak a tetteinket, hanem a szavainkat is szeretné áthatni igazságával. A világ gyakran a féligasságok, túlzások, titkolózások, észrevétlen csúsztatások ködében él. Sokszor azt mondjuk, amit hallani akarnak mások, de nem azt, ami igaz. Jézus azonban világosságot akar hozni ebbe az űrzavarba. Az eskü nem a kimondott szavak miatt probléma, hanem amiatt, hogy hiányzik a belső hitelesség. Jézus nem csupán a hamis esküt veti el, hanem azt is, hogy valaki olyan ember benyomását keltse, aki csak különleges fogadkozással mond igazat. A tanítvány szavának már önmagában igaznak kell lennie, mert az igazság lelke lakik benne. Az igen legyen igen, és az elhangzott szónak vagy ígéretnek legyen valóban súlya. Egy megbízható ember nem beszél sokat, nem fogadkozik, hanem amit mond, azt megtartja. Jézus tanítása tehát belső szabadságra és felelősségre hív. Ne manipuláljunk, ne szépítsünk, ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk ki az igazság mellett, bármennyire kényelmetlenes sok esetben. Az igazmondás egyrészt erkölcsi parancs, másrészt az Isten képére formált ember lényegi jellemzője. Amikor szavaink megegyeznek szívünk szándékával, akkor Jézus nyomában járunk, aki ezt mondta magáról: én vagyok az igazság. Uram Jézus Krisztus, azt tanítottad, hogy a mi szavunk legyen igen, igen, nem, nem, és elítélted a kétszínűséget, a takargatást, a hamis beszédet. Kérlek, adj nekem őszinte szívet és tiszta ajkat, hogy amit kimondok, az összhangban legyen a szándékaimmal. Segíts, hogy ne beszéljek feleslegesen, ne ködösítsek, ne rejtsem el az igazságot, hanem legyek hiteles minden szavamban. Legyen életem tanúságtétel rólad, aki maga vagy az igazság. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan gondolták úgy, hogy nem szerencsés másoknak elküldeni a saját nyálukat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
1: Egészségedre!
3: Egészségedre!
1: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Világjáró
1: a Hobbi Rádióban.
4: Ha ön már jártott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
3: a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
2: Kamureklám.
3: Operának nevezzük azt, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett jó- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendég éjszakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt. Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
5: Hölgyeim és uraim, ismételten csak illatokkal, ízekkel teli óra elé nézünk, hiszen ez itt a konyhafőnök ajánlata. A mai nap folyamán is, akik itt ugye a virtuális konyhában tevékenykednek, nagy sipkában, fehér kötőben, egyfelől Szamer Gábor László vazul.
6: Másrésztről pedig a konyha jól megszokott főnökem, ő pedig nem más, mint Nacsa Móni. No hát kérem szépen, újra van egy témánk, illetve hát sokféle ételünk ehhez köthetően, egy kis nyárvégi szilvázós 60 perc jön a következő. Ugyanis a sokféle hazai szilva fajtának köszönhetően egészen júliustól októberig kerülhet az asztalunkra ebből az egészséges gyümölcsből. Egy szilva fáról egyébként akár 30 kilónyi gyümölcs is születelhető, fejenként mintegy 6-7 kilót fogyasztunk el belőle évente, na de kérdés, hogy hogyan is fogyasztjuk?
5: Például le lehet készíteni a friss szilvából készült húsokat is. Ne feledkezzünk meg ugye arról, amellett persze, hogy van szilvabefőtt és szilvalekvár. A szilvalekvárt Szatmárban sok helyen még most is kerti üstben főzik, tudják, abban a hatalmasban maggal együtt, amit aztán rostán kipaszíroznak belőle. A szatmári szilvalekvár agyagedényekben, szilkékben várja a telet, és a derejére éhes szájakat. A hagyományos szatmári szilvalekvár olyan sűrű, hogy régen faládában tartották.
6: A szilvás gombóchoz a kisebb és aromásabb szilvákat érdemes egyébként felhasználni, és hogyha már itt vagyunk a szilvánál, akkor a szilva léből készülhet szilvabor is, de ez az alapja számos rövid italnak is. A jó magyar szilvórium, a szilvapálinka, ma már hungarikum, szilvából pedig számos országban készítenek rövid italokat. Ez az alapja a szlivovicának, a rakijának, vagy éppen a tuicának, de hát azért ne feledkezzünk meg a jó kis szatmári szilvapálinkáról.
5: Kevés olyan népszerű aszalvány van, mint az aszalcilva. Húsok töltelékeként, édességekben, vendégváróként, szalonnába tekerve és megsütve is igen kiváló, Kínában csípősen és sósan is árusítják.
6: Nem túl meglepő egyébként azt állítani, hogy a szilva igenis egészséges, 85%-os víztartalma miatt a szilva nagyon jó szomjoltó, energia tartalma pedig fajtától függően körülbelül 100 g-ban 50 kg kálcium van. Vitamin tartalma nem igazán kimagasló, de azért A, B és C vitamint is lehet találni benne. Rost tartalma viszont igen magas. Az ásványi anyagok közül kálium, kalcium, foszfor, magnézium, cink és növényi antioxidánsok is vannak a szilvában. Antioxidáns tartalmánál fogva hátráltatja az öregedés folyamatát, salaktalanító, vizelethajtó, étvágyfokozó is. Az idegrendszert is serkenti, javítja az immunrendszer ellenálló képességét, szív- és érrendszeri betegségeknél hasznos lehet, no meg azért székreketés ellen a gyermekeknek pedig aszalcilvát szoktak egyébként adni.
5: Ennyi hasznos tanács után nézzük, hogy mit főzünk. A duplázás egyében tesszük a mai főzésünket, hiszen mindenből kettőt főzünk, előételből, főételből, és ez alól csak a desszert jelent majd kivételt, hiszen az egy nagyobb lélegzetvételű gombóc lesz. Na nézzük, lesz itt mézes szilva krémleves, aztán.
6: Aztán sajtkrémmel töltött szilva falatkánk.
5: Békönbe göngyölt csirkemáj aszalt szilvával.
6: Illetve lesz itt nekünk dán rakott csirkénk is természetesen szilvával.
5: És ha már az édességről beszéltem, készítünk szilvás gombócot mákkal szórva, úgyhogy ne menjenek sehová, jön az ízekkel teli egy óra, a konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Vágjunk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába. Ma igazán szilvás hangulatban vagyunk, ráadásul mindenből duplát készítünk. Szóval már is jöjjön a levesünk, illetve az előételünk. Kezdjünk mondjuk a levessel, mézes, szilva, krémleves. Ehhez szükségünk van 70 deka szilvára, ez lehet akár fagyasztott is. Kell még nekünk víz, fahéj, őrült szegfűszeg, 4 púpos evőkanál cukor, méz, 2 csomag vaníliás cukor, egy doboz, 2 decinyi főzőtejszín, és hogyha van otthon, akkor egy marék fagyasztott málna is, a tálaláshoz pedig felvert tejszínhab, illetve néhány szem szilva szükségeltetik.
2: Nézzük, hogyan készül. Rögtön félre is tehetünk néhány szem szilvát. Majd a többit és a málnát felengedjük, majd egy fazékba tesszük, és annyi vízzel felöntjük, ami épp ellepi. Hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget, és az egészet rottyantunk egyet. Megvárjuk, amíg picit kihűl, majd turmixgépbe tesszük és krémesre aprítjuk. Hozzákeverjük a tejszínt és visszaöntjük az egészet a lábasba. Megint rottyantunk egyet rajta, majd hagyjuk teljesen kihűlni, megkóstoljuk, és ízlés szerint hozzáadunk annyi mézet, amennyi csak jól esik. Szerintünk Szamival 4 evőkanálnyi már bőven elég ahhoz, hogy ízletes legyen. Tálalásig a hűtőben tároljuk, majd felvert tejszínhabbal és néhány szem szilvával tálaljuk.
1: Aki viszont szereti egy kicsit különlegesebb ízeket kombinálni, tudunk neki ajánlani sajtkrémmel töltött szilvafalatkákat. Hát egy 4 személyre elegendő körülbelül 16 szem szilva, egy gereszt fokhagyma, 20 deka natúr sajtkrém, illetve kell nekünk egy pár, jó pár, 32 darab fél dió is. Először is a szilvát megtisztítjuk, megmossuk, kimagozzuk és lecsepegtetjük, a fokhagymát megtisztítjuk és jó apróra összevágjuk. A sajtkrémet simára kikeverjük, egy csipet őrölt fehérborssal, és a fokhagymát is beledolgozzuk. A fél szilvákat megtöltjük a sajtkrémmel, ráültetünk egy-egy fél diót, a megtöltött szilvákat tárra rendezzük és körülbelül egy óra hosszára a hűtőbe tesszük, tálalásnál kis koktélos villákat szúrunk a szilvákba, és vendégváró falatként, vagy akár előétel is kínálhatjuk a sajtkrémmel töltött szilvafalatkákat.
2: Ennyit az előételekről és a levesekről, hamarosan visszatérünk immáron a főételekkel.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Már is folytatódik a konyhafőnök ajánlata, ahol a mai napon szilvát szilvával eszünk, és szilvát szilvára halmozunk. Itt vagyunk mindjárt a főételeinknél, az első nem egy nagy ördöngőség, nem kell semmiféle nagyobb főző tudomány hozzá, annál inkább hozzávalók. Csirkemáj, füstölt békön, aszalt szilva, só, bors, ízlés szerint más fűszerek, majoranna, illetve fokhagyma, illetve egy kevés olaj. Figyeljenek, egyáltalán nem nehéz elkészíteni. Először is meg kell mosni a csirkemájakat, megtisztítani és félbevágjuk őket, kevés olajon megpirítjuk, arra vigyázva, hogy a darabok egyben maradjanak, és hozzáadjuk a fűszereket is. Hogyha már egy kicsit kihűlt, akkor minden darab mellé teszünk egy-egy szem aszalt szilvát, és betekerjük a szalonnába. Jénaitálba vagy tepsibe szorosan egymás mellé sorakoztatjuk őket, és sütőben szép pirosra sütjük, burgonyapüré vagy éppen petrezselymes burgonya illik a legjobban hozzá.
11: És hogyha még mindig úgy gondoljuk, hogy van mit készíteni szilvából, akkor nézzük, hogy hogyan készül a dán rakott csirke. Kell hozzá fél kiló csirkemell, negyed kiló aszalt szilva, ugyanennyi békön, tehát negyed kiló, 3 alma, 30 deka füstölt sajt, só, cukor, fahé, 3 deci tejszín és olaj. A felcsíkozott csirke mellett enyhén sózzuk meg, forgassuk meg fahéban, és olajon pirítsuk meg. A megmaradt sós fahéjas olajhoz adjuk hozzá a tejszínt, egy evőkanál cukrot, és melegítsük fel. Egy üvegedényben a csirkemell csíkokra létegezzük rá tetszés szerint az almaszeleteket, a füstölt sajtot, az aszalt szilvát, végül a békünt. Tegyük be a sütőbe, és úgy fél óráig, 3/4 óráig süssük pirosra.
10: Hamarosan jön Gombócart úr ajánlata a desszertünk. Ha már szilvánál járunk, mi mást is készíthetnénk, mint szilvás gombócot, sokunk nagy kedvencét, mindjárt itt a konyhafőnök ajánlatában.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Itt is vagyunk konyhafőnök ajánlatunkban, Gombóc Artúr ajánlásával. Ma szilvás gombócot készítünk mákkal szorva, amihez kell 1 kg lisztes krumpli, 30-35 deka liszt, egy tojás, diónyi sertészsír, csapott kávéskanál só, körülbelül 32 darab szilva, ez olyan durván másfél kiló. Fahéj, 8 deka olvasztott vaj, 15 deka mák darálva, és 10 deka porcukor.
3: No és akkor nekivághatunk a szilvás gombóc elkészítésének. A krumplit héjában sós vízben először főzzük meg, majd pedig a héját lehúzva krumpli nyomón törjük át. Ha már langyosra hűlt, beletesszük a lisztet is, a tojást, a zsiradékot, sót, és jól gyúrható tésztát készítünk belőle. Hogyha esetleg nagyon lágy lenne, akkor még egy kis liszttel tudjuk ezt egy kicsit keményíteni. Hogyha esetleg nagyobb szilvánk lenne, akkor érdemes egyébként ketté vágni, de hogyha olyan tűrhető emberi méretekkel rendelkezik, akkor nyugodtan az egész szilvát lehet használni, természetesen azért kimagozva az igazi. Egy kis marétnyi tésztát kicsípünk a mennyiségből, és a tenyerünkkel szétlapítva beletesszük a fahéjjal és cukorral belül meghintett szilvákat, gombóccá formázzuk, és bő sós vízben addig főzzük őket, ameddig a víz felszínére nem jönnek. Amikor beletesszük a vízbe, akkor a víznek már fornia kell, erre figyeljünk oda, mert a gombóc lehűtheti a vizet. Ezt a mennyiséget, amit mi most itt Mónival elkészítünk, körülbelül egy jó kis 6 literes fazékban két adaggal lehet kifőzni. A lecsepegtetett gombócokat olvasztott vajban megforgatjuk, és tálba lerakva cukrozott mákkal megszórva tálaljuk. Lehet tejfölt is tenni a tetejére, aki szereti, még finomabb lesz tőle.
2: Hamarosan folytatjuk, imáron nem főzünk, helyette tanácsokat adunk, mégpedig az általában mindig a műsorban ilyenkor jelentkező konyhai tipjeinkben.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.
4: Jim Class Hero. Can dream.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Megérkeztünk az ilyenkor már szokásossá vált ajánlgatásainkhoz, már mint ami a konyhai tippeket illeti. Hát manapság már nem nagyon lehet fellelni, de azért létezik még kisebb-nagyobb helyeken zacskós tej. Érdemes tudni, hogy a felnyitás előtt fel kell rázni, ugyanis az oldalán lerakódott A és D vitamin így könnyebben fellazul.
2: Ki tudta volna, hogy a nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló. A megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
1: Kicsit drága mulatság, de hogyha igazán finomat akarunk készíteni, akkor a mély fagyasztott halat úgy tudjuk igazán frissé tenni, hogyha tejben olvasztjuk fel.
2: Tortát, kalácsot és friss kenyeret forró vízbe mártott késsel szeleteljük, így nem lesz morzsalékos.
1: A vágott virág nem fog később sem rohadt szagot árasztani magából, hogyha a vízébe teszünk egy kis cukrot.
2: És a megbarnult burgonya visszanyeri a színét, ha a főzővízben néhány csepp ecetet öntünk.
1: A túró és a gomolyos sajt sokáig friss tud maradni és ízletes is, viszont hogyha a borba áztatott vászonba csomagoljuk, akkor még tovább el fog állni.
2: A mosogatószerből dupla mennyiséget kapunk, ha fele-fele arányban felöntjük ecettel.
1: A gyümölcsökből a legtöbb tápértéket a szervezet úgy tudja hasznosítani, hogyha kora reggel éjgyomóra fogyasztjuk őket, akár reggeliként is nem véletlenül lesznek a filmekben, mit is? Grapefruitot.
2: Az összegyúrt tészta nyújtásakor már ne használjunk túl sok lisztet, mert megváltoztatja az összetevők arányát, ráadásul nem is lesz olyan jó a tészta.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ennyi volt erre a hétre a konyhafőnök ajánlata, de ne feledjék, hogy mi 7 naponta visszatérünk újabbnál újabb receptekkel és tippekkel. Addig is éljenek és egyenek jókat, az elmúlt egy órában Szomer Gábor László vazult.
2: Illetve Nacso Mónit hallották, és ahogy ő is mondta, egy hét múlva visszatérünk, szóval akkor is tartsanak velünk. Higgyék el, ételi ízekkel kápráztatjuk el önöket akkor is. Köszönjük a figyelmüket, főzzenek sokat és kápráztassák el a vendégeinket. Egy hét múlva is választanak bennünket, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
6: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
7: ahol a jó zene tovább él.
8: Reklám.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
11: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Thou shall not bug.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
9: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
0: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Csák
1: Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció, Illés.
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega.
6: Oh,
4: Led Zeppelin. Amanda Lear. És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
4: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.

0: Rádió. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
4: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátni Etelkát!

Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz, meg már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várján, állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom, azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Várjál, várjál!

0: hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Pét, hogy mint a buta ember, így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy bűnös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt-e, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik-alszik és szarik, ez így már unalmas, nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így, mely az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James.

és lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorsít, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez a nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De ez se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a f***om.

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puff, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre, nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne a mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltam azt a k***edre, tervisz! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a UPC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszedbe, mert ha az lenne a bolyba, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smukkandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen srekkandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, beszik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta... rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa, lepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszerbéke ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszerbéke ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! Gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, belekapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Leszi hazatért is úgy, hogy ő a Leszi a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát évek óta kedvenc élmény. Élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna? Így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egy esetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol. Ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertár felújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

Egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy!

napos. Tongják körül, mint húst a légy. A hetedik, te magad légy.

be. Kettő vitéz és tudós négy. A hetedik, te magad légy.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell lélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekültábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 13-án ünnepeljük az Anett és Antal nevű kedves hallgatóinkat. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből ered. Jelentése kellem és báj. Ez a név éles eszű, jó üzleti meglátásokkal megáldott személyiség kialakulását segíti. Fontos számára a család és az otthon melege. Becézése Anetka, Netti, Nettike, Netta és Anika, jeles viselői a névnek. Béres Anett, valóságsó szereplő és fotómodell, Cippán Anett és Fehér Anetka műsorvezetők, Mészáros Anett cselgáncsozó és ön, kedves Anett. Szintén ezen a napon köszöntjük még Antal nevű kedves férfi hallgatóinkat. A latin eredetű név az Antonius nemzetiségnévből ered. Jelentése fejedelem, herceg és elöljáró. Ünnepelnek még az Antalok január 17-én és július 5-én is. Becézése Antalka, Anti, Antika, Antus, Tóni, Toncsi és Anton. Jeles viselői a névnek Csermák Antal zeneszerző, Práger Antal színész és ön, kedves Antal. Ezen a napon köszöntjük még Anetta, Grácia, Netta és Tóbiás nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: ami Amerika!
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1195-tel kezdünk, június 13-a, Szent Antal, a gyermekek védőszentjének napja. Lisszabonban megszületett páduai Szent Antal, a legnépszerűbb legendája szerint egy zsidó embert meg akar győzni arról, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben. Ezért a zsidó a szamarát a kehely és az ostya elé vezette, ahol az állat letérdelt. Így lett a szamár Szent Antal jelvénye. Másik attribútuma a lilium. Ábrázolásai során ilyen virágot tart a kezében. Antal a gyermekek védőszentje. A 19. századdal folytatjuk. 1865. június 13-án megszületett William Butler Yeats, Nobel-díjas ír költő. Maradunk még a 19. században, 1897. június 13-án született Paavo Joans Nurmi, a finn csodafutó, többszörös olimpiai aranyérmes sportoló. A 20. század elejére ugrunk, 1912. június 13-án végrehajtotta a repülőgépről az első sikeres ejtőernyős ugrást Albert Berry. Maradunk továbbra is a 20. században, 1937. június 13-án született Eleanor Holmes Norton amerikai kormányhivatalnok, aki 1965 és 1970 között az ACLU igazgató helyettese volt. 1982 óta a Georgetown Egyetem jogász professzora. Folytassuk 1940-nel, június 13-án megszületett Gojko Mitić, jugoszláv színész, a jugoszláv indián filmek Vinetuja. Filmjei: a Severino, az Apacsok, a Sólyom nyomában, a Vadölő és a Fehér farkasok. Ugorjunk 1953-ra, június 13-án született Denverben Tim Allen, amerikai színész, komikus. Ismertebb filmjei: a Télapó 1-2, a Baklövészet, a Toy Story és a Galaktikus küldetés. 1972-vel folytatjuk, június 13-án Honoluluban meghalt Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. És ugorjunk 1986-ra, június 13-án meghalt Benny Goodman, amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Máté evangélium a harmadik részéből.
1: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: 2026. június 13-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 33-tól 37. vers. Jézus a hegyi beszédben azt mondta tanítványainak: hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Elmélkedés. Jézus nem csak a tetteinket, hanem a szavainkat is szeretné áthatni igazságával. A világ gyakran a féligazságok, túlzások, titkolózások, észrevétlen csúsztatások ködében él. Sokszor azt mondjuk, amit hallani akarnak mások, de nem azt, ami igaz. Jézus azonban világosságot akar hozni ebbe az űrzavarba. Az eskü nem a kimondott szavak miatt probléma, hanem amiatt, hogy hiányzik a belső hitelesség. Jézus nem csupán a hamis esküt veti el, hanem azt is, hogy valaki olyan ember benyomását keltse, aki csak különleges fogadkozással mond igazat. A tanítvány szavának már önmagában igaznak kell lennie, mert az igazság lelke lakik benne. Az igen legyen igen, és az elhangzott szónak vagy ígéretnek legyen valóban súlya. Egy megbízható ember nem beszél sokat, nem fogadkozik, hanem amit mond, azt megtartja. Jézus tanítása tehát belső szabadságra és felelősségre hív. Ne manipuláljunk, ne szépítsünk, ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk ki az igazság mellett, bármennyire kényelmetlenes sok esetben. Az igazmondás egyrészt erkölcsi parancs, másrészt az Isten képére formált ember lényegi jellemzője. Amikor szavaink megegyeznek szívünk szándékával, akkor Jézus nyomában járunk, aki ezt mondta magáról: én vagyok az igazság. Uram Jézus Krisztus, azt tanítottad, hogy a mi szavunk legyen igen, igen, nem, nem, és elítélted a kétszínűséget, a takargatást, a hamis beszédet. Kérlek, adj nekem őszinte szívet és tiszta ajkat, hogy amit kimondok, az összhangban legyen a szándékaimmal. Segíts, hogy ne beszéljek feleslegesen, ne ködösítsek, ne rejtsem el az igazságot, hanem legyek hiteles minden szavamban. Legyen életem tanúságtétel rólad, aki maga vagy az igazság. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1840

0: 2004-ben kezdték gyártani. Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan gondolták úgy, hogy nem szerencsés másoknak elküldeni a saját nyálukat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Abbi Rádió.
1: Kamureklám.
2: Valami Pét mondjál neki.
3: Hogyan spórolják üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az

0: hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Kellemes árjózást kívánok minden kedves hallgatóknak, a mikrofon mögött Balut hallatjátok, és a következő 2 órára előkerestem és leporoltam a legnagyobb sztárok lemezeit. Ez itt a Back in Time, és ma egészen 2010-ig pörgettük vissza az idő kerekét. Az imént Adele zseniális világslágerével indítottunk, ami annak idején konkrétan mindent magával ragadott. De emlékeztek még, mi minden történt velünk 16 évvel ezelőtt? Ha hiszitek, ha nem, ekkor robbant be a köztudatba az Instagram, és ekkor vettük a kezünkbe a legelső iPad-et is. A mozikban tátott szájjal néztük az Eredetet című filmet Leonardo DiCaprioval a főszerepben, vagy éppen a Twilight őrület. A napfogyatkozása érte el a csúcspontját, és a félvilág azon vitatkozott, hogy ki az a Justin Bieber, aki a semmiből tarolta le az internetet a Baby című felvételével. Kulturális sokból sem volt hiány 2010-ben. Lady Gaga ekkor sétált be a vörös szőnyegre, abban a bizonyos nyers húsból készült ruhában. Dél-Afrikában pedig a labdarúgó VB alatt megőrültünk a vuvuzela hangjától. Itthon, Magyarországon pedig egy egészen másfajta zenei világ épült. 2010-ben a hazai rádiók és az Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti döntője egy olyan dallal volt tele, amit még ma is bárki bármikor képes énekelni. Egy igazi romantikus, lendületes pophimnusz következik a folytatásba, ami után garantáltan jobb kedvetek lesz. Érkezik Berecki Zoltán és a Kerek Egész, és ezzel a dallal kívánok minden kedves hallgatónknak nagyon kellemes rádiót.

Berecki Zoltán után már is emeljük a tétet, érkezik Adam Levine és csapata. Ez már a Maroon 5 és a Misery.

Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónak. A 2010-es évben szólt egy hatalmasat a Maroon 5, és maradjunk még egy kicsit a popnál, de nézzük meg, mi történt a tinik szobáiban 2010-ben. Ha fellapoztunk egy akkori Bravót vagy Popcorn újságot, nos hát a falakról szigorúan neonszínű, napszemüveges, csőnadrágos srácok pószterei köszöntek vissza. Ekkor volt a csúcson az MSN Messenger is, ahol mindenki a hangulatához illő dalszövegeket pakolta ki a státuszába. És volt egy tini bálvány, akinek a dalát garantáltan mindenki bemásolta oda legalább egyszer. A Viva Comet gálák akkori nagy kedvence következik, Bras Bence és a Fogadj el így. Bence tinisztárként indult ezzel a dallal, mára azonban sikeres és elismert színházi színész lett, például a Végszínház társulatának tagja, és megkapta a rangos Kaszás Attila díjat is. Érkezzen tehát Bras Bence, a dal címe Fogadj el így!

Egy igazi brit gyöngyszem következik a folytatásba itt a Back in Time című műsorunkban. 2010-ben ezzel a misztikus, mégis elképesztően pörgő szintipop dallammal robbant be a globális szupersztárok közé. Íme Ellie Goulding és a Lights.

Mert miközben a rádiók a mainstream poptól voltak hangosak, a hazai egyetemi klubokban és a fesztiválokon valami egészen zseniális dolog történt. 2010-ben az alternatív zene az aranykorát élte, a koncerteken mozdulni sem lehetett. Ha pedig nyár és fesztivál, akkor Pécs. Ha pedig Pécs, akkor nem létezhet 2010 Beck Zolék nélkül. Következzen az a dal, ami után azonnal le akarsz utazni a meccsekbe. Jön a 30Y és a meccseki sétányok. Ez a dal, amelyet a közönség gyakran a refrénje után Válladon pihen néven is ismer, a 30Y koncertek elmaradhatatlan záró vagy kiemelt száma lett. A főbemászó refrénje és a generációs életérzést megragadó szövege miatt az alternatív rock zenészéna egyik himnuszává vált. Na folytatásban a 30Y és a meccseki sétányok.

Maradunk a gitároknál és a zseniális hazai alternatív szövegeknél. Lovasi Andrásék formációja következik, ami 2010-ben ezzel a dallal repített minket a felhők fölé. Szálljunk fel együtt, itt a Kis Csillag zenekar és a Sirály.

Sziasztok, ez a Back in Time-ja és a 2010-es esztendő legnagyobb sikerei. Képzeljétek el, hogy a zsebünkben lévő okostelefonok nem csak a kommunikációnkat, de a fülbe mászott dallamokat is teljesen kisajátították a 2010-es években. Ez volt az az évtized, amikor a CD-k és a fizikai albumok végre kikoptak a divatból, hogy átadják helyüket az online streaming és a Spotify abszolút egyeduralmának. A folytatásban egy nagyon fontos zenei mérföldkőhöz érkeztünk. Mert hogyan kötjük össze a füstös gitáros klubokat a csillogó elektronikus tánctérrel? 2010-ben a választ egy magyar zenekar adta meg, akik zseniálisan keverték a rockos attitűdöt a legfrissebb londoni elektronikus ütemekkel. Bajcó Péterék ekkor adták ki a sorsfordító Sun Seat albumot, amivel végleg meghódították a hazai klub életet. Induljon a zene, érkezik a The Carbon Falls és a Hardway.

A Carbon Fools megágyazott a hangulatnak, most pedig jöjjön az urbán stílus. 2010 egyik legnagyobb slágere következik, ahol a hip-hop és a rock-pop hangzás találkozott. Hayley Williams zseniális refrénjével. Ez már B.O.B. és az Airplanes.

Ha visszagondolunk a 2010-es évek mozis és televíziós világára, két szó juthat eszünkbe. A gigantikus franchise-ok és a kanapén ülős sorozatdalálás. Hollywoodot teljesen bekebelezte a Marvel moziverzum, ami a bosszúállók végjátékával ért fel a csúcsra. Miközben a mozikasszáknál a nosztalgiára épülő Star Wars filmek taroltak. De az igazi forradalom az otthonainkban zajlott. A Netflix és az HBO Go belépésével megváltoztak a tartalomfogyasztási szokásaink. 2010-ben a tengeren túli hip-hop szcénában pedig feltűnt egy extravagáns, színes, parókás lány, aki pillanatok alatt átírta a női rap játékszabályait. Első nagy lemezének egyik legdallamosabb és legédesebb trackje jön, ő Nicki Minaj és a Your Love.

Gigászi kollabja következik. Egy dal a mérgező szerelemről, ami hetekig vezette a Billboard listát, és a videóklipjétől mindenkinek leesett az álla. Eminem és Rihanna közösen éneklik a Love the Way You Lie című felvételüket. Just go!

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, a mikrofon mögött Balú, ez pedig a 2010-es év sikereivel a Back in Time. 2010-ben mutatták be az iPhone 4-et, ami teljesen megváltoztatta azt, ahogyan a telefonunkra nézünk. Hirtelen mindenki applikációkat akart letölteni, és megjelent az Angry Birds is, ami miatt milliók nyomkodták a képernyőt a buszon ülve, na meg szerintem most már lassan mindenhol. A folytatásban maradunk a rap vonalon, de most hazai ritmus következik, mert miközben Amerika a detroiti rappert hallgatta, addig itthon Pécs városa ismét valami olyat villantott, ami megváltoztatta a hazai könnyű zenét. Farkas Roland, azaz Wolfie, és Rendben Man, azaz Felcser Máté csapata ekkor már javában építette a saját birodalmát. 2010-ben kiadták azt a dalt, ami egy csapásra a keményen dolgozó, mindennapi emberek himnusza lett, tele őszinte és főbemászó sorokkal. Bologassunk együtt, jön a Punani Massive és a hétköznapi hősök.

Gang az napokra, hétvége. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke, a dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél. Ma nincs a helye gondnak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismét módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.
5: If she holler, if she holler, let her go.

Sziasztok, nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak, ez a Back in Time, és benne pedig a 2010-es év legnagyobb sikerei. Folytatjuk a sort a 2010-es években a tínédzserek, a Tumblr sötét, melankolikus világában találták meg önmagukat, miközben az Instagramon megszületett a tökéletesen komponált, filterezett valóság. Ekkor váltak a hétköznapi emberekből milliós követőtáborral rendelkező influencerek, akik már közvetlenül diktálták a divatot és az életmódot. Az évtized végére pedig megérkezett a Z-generáció kedvence, a TikTok, ami végleg új alapokra helyezte az online kommunikációt és a fiatalok globális kultúráját. Folytatjuk a sort, 2010-ben a hazai pop életben volt egy lány, aki nem félt extravagáns lenni, és minden fellépésével letépte a ház tetejét. A tehetségkutató után egy olyan rockos, mégis modern klubslágerrel jelentkezett, ami azonnal a rádió kedvence lett, a videoklipjében pedig megmutatta legvásottabb, legdögösebb arcát. Készüljetek, mert érkezik az újabban igen botrányos, de akkor még abszolút más Tóth Gabi és a szlogán, vagyis a dal címe, amit akkoriban mindenki dúdolt. Jöjj még!

Tóth Gabi felvétele után emeljük a romantika faktort, de a tempóból nem veszünk vissza. A spanyol Safety Pro, illetve a Pussycat Dolls bombázóját össze 2010-ben. Ő nem más, mint Eurek Glaciás és Nico Scherzinger. Következik a Heartbeat.

Sziasztok! Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Gondoltátok volna, hogy a világ legnépszerűbb játéka pont 2010-ben indult el a világhódító útjára? Ekkor lépett be a Minecraft a köztudatban, a korai alfa és beta verzióval, és hirtelen mindenki pixeles kockákból kezdett el várakat építeni. Hát igen, ez is egy nagyon jó dolog volt 2010-ben, most következzen egy olyan művész, aki pontosan 2010-ben tette le a névjegyét az asztalra, hogy aztán a popzene koronázatlan királyává váljon. Ekkor jelent meg a Do Whoops című debütáló albuma, rajta egy olyan dallal, ami egyszerre volt fölbemászó és elképesztően teátrális. A szöveg szerint a szerelemért még egy kézigránátra is ráugrott volna. Szerencsére erre azért nem volt szükség, mert a dal így is robbant a slágerlistákon. Érkezik Bruno Mars és a zseniális Grenade.

Érkezik az ausztrál popdíva, Kylie Minogue 2010-ben az Aphrodite albummal tért vissza a táncparkettre, ez a dal pedig a tiszta szeretet és az eufória himnusza lett, jön az All The Lovers.

2010-ben járunk ebben a műsorban, ez pedig Back in Time, a mikrofon mögött Balú. Ha popkultúrális sokról beszélünk, 2010-et nem lehet überelni. Ekkor rendezték meg a legendás MTV Video Music Awards-ot, ahová Lady Gaga egy valódi marhahúsból készült ruhába sétált be, örökre beírva magát a divat történelembe. De a backstage-ben már csodák is történtek. Az angol X-faktorban egy Simon Cowell nevű mentor úgy döntött, hogy 5 kiesett tehetséges srácot összehoz egy csapatba. Igen, ekkor született meg a One Direction, ami a Beatles óta nem látott hisztériát váltott ki a tinédzserekből világszerte. Ha 2010-ben szombat este elindultatok bulizni a klubokban, két dolog volt biztos. A jégideg energiaital, vodka kombináció és Tyro Cruz. Ez a brit srác ekkor élte a fénykorát, és ez a dala konkrétan a bulizás hivatalos himnuszává vált. Ha megszólalt, mindenki a magasba dobta a kezét a tánctéren, és vele együtt üvöltötte a refrént. Nincs megállás, tekerjük fel a hangerőt, érkezik Tyro Cruz, ez már a

És már is érkezik a korszak legbevállalósabb partilánya, Keisha. A dollár jellel a nevébe futó énekesnő 2010-ben megmutatta, hogyan kell stílusosan megszabadulni a felesleges ruháktól a tánctéren. Ez már a Take It Off.

elemesen szórakozik, és ott van zeneileg egy időutazáson. Ez a Back in Time, vissza az időben, és a mai műsorban 2010-be repítek mindenkit vissza a zene szárnyain. Képzeljétek el, hogy 2010-ben még nem a TikTok algoritmusát pörgettük, hanem valami egészen más, kiszámíthatatlan dolog uralta a netet. Ekkor volt a csúcson Chat Roulette, ahol egyetlen gombnyomással a világ bármely pontjáról kapta egy idegent a webkamerád elé. A zongorázó sásztól a legbizarabb arcokig, de a tech világ komolyabb fele is felbojdult. Ekkor indult el a Pinterest, és ebben az évben rázta meg a világpolitikát a WikiLeaks, amikor titkos katonai dokumentumokat szivárogtattak ki. Azt a mindenit, mennyi minden történt ekkor 2010-ben. Még mindig a maximális fordulatszámon pörgünk a folytatásban. 2010-ben nem csak a klubokban, de az autókban is dübörögtek a mély nyomók. Ha volt egy jó hifitek, és szerettétek az R&B stílust elektronikus alapokkal keverni, na akkor ez a következő előadó nem hiányozhatott a lejátszási listáitokról. Ezzel a dallal tarolta le a rádiókat és a klubokat, a refrén pedig egyszerűen lehetetlen volt kihagyni a bulikban. Kapaszkodjatok! Érkezik Chris Brown, ez már a Yeah!

Chris Brown után érkezik a Black Eyed Peas. Will.i.am-ék 2010-ben a The End és a The Beginning korszakban éltek, és ez a daluk egy igazi futurisztikus GPS partybomba volt. Ez már a Rock That Body!

Sziasztok, ez itt a Back in Time, és utazunk még mindig 2010-be, amikor is a tévék előtt százezrek izgultak az X-Faktor legelső magyar évadáért, amit végül Vastag Csaba nyert meg. De a szórakozás mellett a természet is megmutatta erejét. Ebben az évben történt ugyanis a tragikus vörösiszap katasztrófa, ami összefogásra kényszerítette az egész országot. Egy érzelmes, hullámzó és felejthetetlen év volt ez nekünk. A 2010-es nyáron történt ugyanis, hogy a francia DJ César David Guetta és az amerikai rapgép Florida összenéztek a stúdióba. Az eredmény? Egy olyan gigasláger, amit a Step Up 3D mozifilm hivatalos zenéje is lett, és ami nélkül egyetlen siófoki vagy balatoni diszkó sem nyithatott ki abban a szezonban. Ha ezt meghallod, azonnal a tengerparton érzed majd magad. Kezeket a magasba, jön Florida, David Guetta és a Club Can't Handle Me.

Kedves hallgatóink, egy igazi stílusbomba következik egyenesen New Yorkból. A Squeezer Sisters hozta el nekünk 2010 legszórakoztatóbb, leglazább funky house ritmusait. Nem számít, hogy hogyan, csak táncoljatok. Ez már az

Sziasztok, kellemes árnyozást kívánok mindenkinek! A Squeeze a Sisters után emeljük a tétet így a végére a klubzenék szerelmesének, mert mi történik akkor, ha egy zseniális elektronikus zenei producer úgy dönt, hogy ideje leporolni és modern köntösbe öltöztetni egy korábbi hatalmas klubhimnuszt. 2010-ben pontosan ez történt, a végeredmény pedig egy olyan minimal house és tech house luktetési mestermű lett, ami Ibiza és Miami legmenőbb klubjaitól kezdve a hazai fesztiválok nagy színpadáig mindenhol letarolta a hangfalakat. Készítsétek a lábaitokat, jön a Phil Fordner és egykori nagy kedvencünk a Miami Pop 2010-es változatban, és én ezzel a dallal szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra kitüntető figyelmét. Legközelebb jövő héten találkozunk ugyanebben az időben, és természetesen jönnek a legnagyobb kedvencek, megint egy új évszám, és az akkor megjelent sikerek. Tartsatok akkor is velem, további kellemes rádiózást, sziasztok!

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
11: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szép, a hőt táncra fel.
12: Egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Hogy erre fel nem táncolj, mi...
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

0: Plastic Bertán Sampling Pumpán című dalával indítunk a duplájó következő adását, amelyben sok szeretettel köszönöm mindenki Csák Attila, és az a mostani adás egy picit speciális lesz, ugyanis itt minden dalnak magyar lesz a párja majd, és ráadásul, ahogy ígértem, egy vendégműsorvezetőt is hívok, vagy hívtam a mostani adásba, aki a magyar rádiózás, illetve a könnyű zene egyik megkerülhetetlen alakja, ő nem más, mint Várkonyi Attila, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Szervusztok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is.
0: Ugye úgy vezettelek fel, hogy a könnyű zene és a rádiózás egyik megkerülhetetlen alakja. Na de alapjában véve ez onnan indult, hogy beültél az egyetemre és fizikát tanultál.
1: Ez így van, és mindig viccesen szoktam mondani, hogy a rádiózásnak meg a diszkózásnak azért sok köze van a fizikához, mert minden eszköz, amit használunk benne, olyan alapokon működik, amit a fizika órán megismertem. Még az én életemben persze mondjuk a számítástechnika annyit fejlődött, hogy az elsős koromban, amikor megépítették Debrecenben a számítógép központot, az akkor egy templomba fért el. Most a tenyeremben, ami van telefon, az sokkal többet tud, mint az a számítógép. Úgyhogy azért nagyon sok minden változott, de nem maradtam hűtlen a fizikához sem, nagyon szeretem a fizikát, sőt nem maradtam hűtlen a tanításhoz sem, mert tanítok több felsőoktatás intézményben óraadóként, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy amit tudunk, azt adjuk át.
0: Sőt, olyannyira nem, hogy azért nagy hírességekkel is találkozhattál, például Einstein családjában is dolgoztál többek között, ha jók az információim, illetve Bay Zoltán híres fizikussal is volt szerencsét
1: találkozni. Bizony, ez is egy kötődés valóban, bár Einsteinékhez takarítani mentem el először, egy oldalágíre származott, egy játékbolt, olyan játékbolt hálózat, a Einstein Toys, az a nevük, ahol intellektuális játékokat árulnak, tehát tanul a gyerek, és hát takarító voltam, aztán eladó, aztán boltvezető, aztán már három voltnak a vezetője.
0: Ha azt mondom, hogy Plastic Bertán, akkor mi jut róla eszedbe neked? Mint?
1: Száplá Purmoá, az a dal, az a volt egy diszkó című műsor valamikor még a 70-es években a magyar televízióban, nem sűrűn volt ilyen, és akkor ott én megismertem ezt a fiatalembert, és nagyon szerettem ezt a dalt, úgyhogy hallgassuk meg.
0: Egyébként azt tudtad, hogy nem ő énekelte először?
1: Nem tudtam.
0: Aha. Na hát nem őt fogjuk meghallgatni, ugye vele nyitottunk, hanem a Junkies féle magyar feldolgozást róluk tudsz valamit?
1: Junkies, persze ismerem őket is.
0: Ők egyébként 1993-ban alakultak, és ez a dal tulajdonképpen már a 2001-ben jelent meg, úgyhogy ezt a feldolgozást hallgatjuk.
1: Hallgassuk ezt, Száplápolma előtte, ez utána.

0: Donna Summer Heartstop című felvételével folytatjuk a duplájú adását, ahol vendégem továbbra is Várkonyi Attila, alias DJ Dominik, fogalmazhatunk így is. Ugye beszélgettünk már az imént arról, hogy fizika tanulmányokkal kezdte ezt a dolgot, és itt szerette meg a könnyű zenét, de ugye te kikerültél Amerikába is.
1: Igen, mert az egyetem negyed évén a édesanyámmal az volt a megállapodás, ha szabad így fogalmaznom, vagy hát azt mondta, egy nagyon sok felkérést kapott Angliából, Amerikából, angol nyelvterületről, mert édesanyám tudós, fizikus, biofizikus, és hát érkeztek akkor nagyon nagy számban olyan felkérések magyar tudósoknak, hogy Amerikába menjenek dolgozni. És anyukám nem vállalt el, magyar családot nem akartuk ketté szakítani, de azt mondta anyukám, megcsinálom az abszolutóriumot, tehát hogy megvan a fizika nagyszigorlat, meg a technika nagyszigorlat, akkor utána el fog egy ilyet fogadni. Meg is történt, meg lett a szigorlat, örömmel bele is ugrottam a Debreceni Egyetem előtt talált a szökőkútba, öltönyben, úgy, ahogy voltam. Na. És utána anyukám elvállalta, kimentünk Amerikába, ő végezte a kutatásait, én pedig elindultam a...
0: De jól tudom, nem csak fizikát tanultál.
1: Én nem, én Amerikában elsősorban fizikai munkás voltam, de ezbe volt kertépítés, volt...
0: Itt olvastam olyat is, hogy dramaturgiát, marketing...
1: Hát tanultam is, így van. Hát ahova beengedtek, ugye, mert pénzem nem volt, hogy én fizessek az egyetemért, de ahova beengedtek, ott tanultam elméleti fizikát, dramaturgiát, pontosan, hogy mondod. Szereztem egy ilyen, mondjuk magyarországi szinten azt mondanánk, hogy OK-s képzésen marketing diplomát, és hát én azt gondolom, hogy amit hazahoztam, az inkább a fejemben lévő élmények, de sikerült, amit elhatároztam, egy picike lakást tudtam venni Debrecenben, egy tetőtérit, és tudtam egy autót is hazahozni.
0: És akkor tulajdonképp az, hogy te ott gondolom kindolgoztál ápolóként, kamion, sofőrként.
1: Ez mind voltam.
0: És
1: kutyasétáltató, fűnyíró, biztonsági őr,
0: ezek azért kellettek, hogy az egyetemi munkát, meg úgy az ottani mindennapi életet finanszírozd, gondolom én.
1: Tessék?
0: Ezek azért kellettek, hogy az ottani mindennapi életet...
1: Hát persze, nem, hanem azért, hogy amit elhatároztam, hogy meg tudjam venni az első lakásomat, meg az autómat, erre kellett spórolni, és hát 4 évig ez egy nagyon-nagyon komoly, 3 év 8 hónap, hogy korrekt legyek. Ez egy nagyon komoly nélkülözést jelentett számomra, de nem bántam meg egy percét se, mert egyrészt kitanultam magamat is, hogy mit bírok, másrészt pedig tényleg sikerült összegyűjteni mindent, közben megtanultam angolul, megtanultam érteni a világ működését, mert akkor ugye Magyarországon még szocializmus volt, én elmentem, és hát Amerika azért másképp működött, sokkal inkább a mai Magyarországhoz hasonlít az az Amerika, mint az akkori Magyarország az akkori Amerikához.
0: Ugye itt az iméntiekben Donna Summer egyik legnagyobb talán diszkóslágerét hallhattuk. És mit tudunk erről egészen pontosan? Mit jelent számodra Donna Summer, mert gondolom te ezt ott már akkor hallottad.
1: Hogyne, Donna Summer szerintem a diszkó műfaj egyik legnagyobbja, és sokan így lesajnálva néznek, meg gondolnak néha a diszkóra, de például Donna Summer nagyon jó példa arra, hogy zseniális hangok voltak azért ebben a diszkó műfajban, igényes hangszerelés volt, különösen ez a funky, meg diszkófunk világ, ami a 70-es években, 80-as években volt, ez tényleg elképesztő minőséget is hozott a zenébe.
0: Több Grammy díjat is kapott.
1: Így van, úgyhogy én nagyon szeretem Donna Summert is, tök jó választás.
0: És képzeld el, hogy ennek a magyar változata, de szerintem egész jól ismered őket a pályafutásodból, a Vénusz zenekar nevéhez fűz.

0: Dance Clearwater Revival és a Who Will Stop the Rain szólt itt az elmúlt percben a duplájóban. Most is tulajdonképp duplán játsszuk a slágereket, és ez egy speciális adás, mert a mostani vendégem Várkonyi Attila, és ráadásul minden dolnak magyar apárja. Ugye Amerikáról beszélgettünk itt az elmúlt időszakban, és állítólag, amikor te kint voltál, akkor azt is figyelted, már ugye részben említettük is, hogy milyen az ottani zenei kultúra, illetve hogy ezt, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogyan tudnád adaptálni Magyarországra.
1: Igen, nem csak a zenei kultúrát, hanem a rádiós és zenei kultúrát, és a rádiós zenei kultúrát, tehát a zenés rádiós kultúrát egészen pontosan. Mert ugye egyébként a 80-as évek, amikor én kimentem, akkor az nagyon gazdag.

0: volt Magyarországon zenei kínálatban. Ugye akkor jött be az Edda, a Hungária, a Neoton, a Dolly-ról, az LGT.
1: Azért még nem voltunk annyira. Tehát amit most, amit most mi természetesen már játszunk, azért a 80-as évek közepén még nem volt ennyire jellemző, hogy ilyen széles körben játszottak külföldi zenét akár.
0: Igen, de azt akartam mondani, hogy Magyarországon már nagyon jó zenei kultúra volt akkor, ezt kezdtem el éppen mondani, de a külföldi zenék nem nagyon tudtak még bejönni. Egy-egyet játszott a Bétót Laci, azért oda érkezett be, a zene a Poptarisznyában, meg a többi magnósok figyelem, meg csak fiataloknak, meg ilyenek műsorba, de azért olyan mértékben, ahogy egy külföldi normális országba jött volna, olyan haza hasonló se volt, nem voltak lemezek, csak egy-egy, amit a Hungaroton kiadott, szóval bőven volt bepotolni valónk a 90-es évek elején.
1: Creedence Clearwater Revival, ezt a nevet mondom neked, aki kinnéltél, ez ott, ennek ott milyen kultusza volt ennek a nyíltnek?
0: Komoly kultusza volt ennek a zenekarnak, és megint csak a nagyon jól választasz, mert mindenből a minőséget hozod.
1: Köszönöm.
0: Ez is egy zseniálisan minőségi hangzás és minőségi zenéket elállító zenekar volt, úgyhogy közben szórakoztatott is, ez a legnehezebb egyébként, mert könnyű igénytelenül szórakoztatni, nem könnyű, de nagyon sokan csinálnak igényes, de nem szórakoztató dolgok, de ez pont ennek a kettőnek a meccsetében.
1: Ráadásul ugye ez egy áthallásos dal volt, mert nem feltétlenül biztos, hogy az esőről szólt. Kint is így gondolták?
0: Abszolút. Abszolút, persze.
1: Ugye benne volt a Woodstock, benne volt a vietnámi háború, egy picikét áthallással. Na de hogy hátkanyarodunk hazai vizekre, mert ugye minden dalnak magyar a párja most a mostani adásba, akkor itt a Zizi Labor nevét említhetnénk, meg szerintem őket is egészen jól ismered.
0: Így van, én Janicsákkal nagyon jóban vagyok. István egy remek ember.
1: Ő itt a dalnak a szövegét is állítólag.
0: Aztán pontosan nem tudom, ez lehet, hogy így van, de ő maga egy nagyon tehetséges ember, nagyon jó zenész, nagyon jól ismerem a lányát is, Janicsák Vecát is.
1: Interpop fesztiválon tűntek fel talán?
0: Igen, hát a Hungy Tank Woman-nel, vagy nem is tudom, melyik volt az a dal, amelyik először
1: sőt,
0: bejöttek.
1: Ennek az előzenekara is voltak.
0: Így van, zseniális, zseniális, nagyon jó.
1: Na hát akkor hallgassuk meg ezt a dalt magyarul most, és aztán jövünk vissza itt a duplájóban. Na,

0: Lost You Are the Ceiling című dalt hallottuk az elmúlt percekben itt a Tupájóban, egészen pontosan 1975-ből. Egy különleges adásban most részünk, ugyanis itt minden dalnak magyar a párja mai alkalommal, és vendégemmel, Várkonyi Attilával próbálunk meg továbbra is beszélgetni, és megtudni azt, hogy milyen kapcsolata van a zenéhez és a rádiózáshoz. És ha már rádiózás, akkor ugye arról beszéltünk az imintiekben, hogy megfigyelted, fogalmazzunk így leegyszerűsítve, az ottani zenei kultúrát, és akkor mikor hazatértél, akkor megpróbáltál, hát illetve nem megpróbáltál, mert meg is alakítottad az első, vagy hát egy alakítottál egy rádiót, fogalmazzunk így Debrecenben. Mi is volt ez pontosan? Hogyan is történt?
1: Ez a City Rádió volt, ez az Magyarország első vidéki magánrádiója. Volt, ma már elévült, elmondhatom, volt kalózrádiós időszakunk is, amikor nem volt engedélyünk. Becsempésztük a rádióadót Olaszországból, barátom és két társam alapítottuk. Ők felmásztak a 14 emeletes ház tetejére, felrakták az antennát. Én addig lentről dolgoztam a műsor kialakításon, és megcsináltuk ezt a rádiót. Óriási sikere volt Debrecenben.
0: Azt akartam kérdezni, hogy hatalmas nagy sikere volt.
1: Bizony.
0: Ez így házra terjedt.
1: Bizony, és csináltunk ilyen illegális, hát amúgy volt illegális, hogy a hirdetési forma a rádió volt, amíg nem volt legális. Jött is egyébként, akkor még úgy hívták, hogy FGI, Frekvencia Gazdálkodási Intézet, és hát próbáltak minket, hogy is mondom, tetten érni. Aztán jött a MAHASZ, ott meg a zenei oldalról próbáltak el lehetetlíteni, de aztán végül kaptunk engedélyt valamikor a 90-es évek közepén. Én akkor már Budapesten dolgoztam a Juventus Rádióban.
0: Hogy jött egyébként a Juventus Rádió?
1: A Juventus Rádió úgy jött, hogy az amerikai tulaj megkeresett bennünket, hallott arra, hogy Debrecenben van egy ilyen rádió, ami fiatalok rádiót csinálnak. Egyébként a mi stúdiónk hasonlított a tietekhez, tehát ilyen típusú stúdió volt az is, hogy igen, látszott kezdett, benne a ugye, szeretet, igen, meg igen, a munka, igen. Hogy így van kialakítva. Úgyhogy innen kerültem én a Juventushoz, és hát megkereste az amerikai igazgató, és akkor látta, hogy én hasonlóképpen dolgozom, hasonló gondolatokkal, mint az amerikaiak jöttek, mert akkor egy rádióban egy műsort 6-7 ember csinált. És Amerikában egy ember ül a keverőpontnál, és csinál, hogy te is egy ember ül, és csinálja a műsort. Akkor ez Magyarországon elképzelhetetlen volt, és mi megvalósítottuk Debrecenben a City Rádióban, és közben ők föltettek egy hirdetést, hogy keresnek egyetemi végzettséggel rendelkező, angolul jól beszélő, rádiózásban jártas,
0: neked írták ki,
1: lehetőleg külföldi tapasztalata, szóval majdnem minden sora passzolt rám 100%-ban, és hát így...
0: És akkor azt mondhatni, hogy tulajdonképp a Civis Rádiónak a nagy mintája lett a Juventus Rádió, egy picit így leegyszerűsítjük ezt.
1: Hát lehet, hogy ezt is lehet mondani, igen. De? Nyilván nagyon sok mindent tanultam, én is közben. Akkor a tanulás nem úgy nézett, mint most, mert most felmegyünk a netre, és mindenre van példa, meg tutoriál videó, meg minden. Hát akkor ez nem így volt, hanem akkor el kellett menni. Én a saját pénzemmel elmentem Amerikába, Angliába, Franciaországba, és megnéztem, hogy működnek a rádiók.
0: De az azért szerethető volt, mert nem volt ennyire beszabályozva, tehát egy ilyen szabadabb is volt egy picit, nem?
1: Hát lényegesen, igen, lényegesen szabadabb volt, de hát én azt szoktam mindig mondani, hogy ahhoz kell alkalmazkodnunk, ami éppen van, mert siránkozni azon, hogy milyen jó volt régen, vagy milyen lehetne, egyiknek sincs értelme, tegyünk érte, hogy legyen más, annak van értelme.
0: Na hát, hogy milyen jó volt régen, Ross Stewart énekelt itt az elmúlt percekben, és hogyha neked ezt a nevet mondom, szerintem ő is elég ismert volt, akár abba is.
1: Ahogy Janicsák Istvánnal vele is csináltam interjút, mikor itt járt Budapesten, és hát egy nagyon szimpatikus ember egyébként, nagy futballrajongó, nem mellesleg, úgyhogy én nagyon szerettem a dalait. A Young Turks, meg a Do You Think I'm Sexy a két kedvencem tőle.
0: Ugye azok bulizósabb dalok is, de így azért van. A Ceiling, ahogy amikor
1: az
0: volt...
1: Az más, egy kis más hangulatú, de azt is nagyon szerettem.
0: Igen, de volt ilyen lassúzós korszaka ennek a diszkózásnak.
1: A világ legjobb dolga volt a lassú. Oda mentél a lányhoz.
0: Annyira sajnálatos dolog, hogy ez ma már ugye megszűnt.
1: Én minden bulimban csinálok egy lassú számot.
0: Még nálad mindig megmaradt.
1: Így van. Meg
0: majd mindjárt beszélünk erről a buliról is, de először beszéljünk arról, hogy ennek a dalnak is született egy magyar változata, Homonyik Sándor jó voltából, szerintem ő is ismerős név a számára.
1: Sanyika is volt sokszor vendég a Társában, így van.
0: Az MHV.
1: Így van, MHV vagy az Álmodj Királylány, talán ahhoz kötik a legtöbben az ő nevét. Nagyon sajátos, kicsit rekettes hangja volt. Ebben hasonlított is Oszt Juárt az amúgy.
0: Nem véletlenül kapta, igen, ő meg szerintem ezt nyilván a dalat annó, hogy elénekelje.
1: És egy nagyon rendes ember, én nagyon régóta ismerem, rengeteg fellépése van, és én azt gondolom, hogy egy jóra volt tisztes ember, és nagyon jó, nagyon tehetséges énekes is, úgyhogy nem véletlenül lett annyira sikeres az Álmodj Királynál.
0: Hát akkor álmodjuk szépen most Homonyik Sándorral, itt a Duplájóban, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést Várkonyi Attilával, és újabb dalpárokkal jön.

0: Lapkenzsó szólt egy orosz dal, Gingione Csikvetti jó volt, tehát itt a Duplán jóban, ahol továbbra is Duplán játszok a slágereket, és ráadásul minden dalnak magyar lesz a párja, illetve hát magyar a párja, és vendégem továbbra is Várkonyi Attila, és már itt nagyon sok mindent beszélgettünk a rádiózásról, sokat beszélgettünk a zenékről, és azt ígértem az előbb, hogy itt a partik szóba jöttek, hogy azért a te nevedhez kötődik ez az úgynevezett Fergetek parti, és amit idestóva már lassan 30-35 éve.
1: Hát az is lehet, hogy megvan az lassan 40, és a debreceni éveket is belevesszük, igen.
0: Ha hogyan indult ez az ötlet, és ugye azt így előrevetítve az ilyen mondom, hogy azért volt ez nagy szó, mert hogy idővel az ország határokon is túllépett.
1: Szerencsére igen. Büszkén állítom, vagy mondhatom, vagy büszkélkedhetek vele, hogy minden kontinensen léptem föl. Most Ausztráliában voltam turnéban novemberben, tavaly, és ez volt az utolsó szám, ami hiányzott ebből a gyűjteményből. Úgyhogy bejártam tényleg a világot. Elsősorban magyar lakta területeken, vagy magyaroknak, ugye például Sydneyben nagyon nagy magyar kolónia van, nagyon jól sikerült az a fellépés is. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy az emberek jól érezzék magunkat, mosolyogjanak. Erről szól a Fergetek Parti. Egy picit ők is alakítják a bulit, nagyon figyelek, hogy mit csinálnak, ahhoz próbálok.
0: Talán ez a sikere ennek, hogy ezt tartja egyből az egészet?
1: Én azt gondolom, hogy nem nagyon szerencsés az embernek a saját sikereit analizálni, de ha minden áron muszáj, én azt mondanám, hogy szerintem az a sikere, hogy elhiszik az emberek, amit mondok, meg amit csinálok, mert igazat mondok. Tehát nem egy másik, vagy egy marketinges által kijelölt irányt követek, hanem az őszinteség vezérel a műsoraimban is, az életemben is, és így talán könnyebb egy kicsit ezt megoldani.
0: A partikon megszólaló zenék azok mennyire a te ötleted, mennyire előre előállított szettek, vagy mennyire figyelsz oda a közönség?
1: Hát előre előállított szettek nincsenek.
0: Legalábbis nálad.
1: Nálam. Amúgy se nagyon, tehát ez ilyen legenda. Ez alól kivételt képeznek persze a nagy színpadi előadások, mert mondjuk így mondják, hogy David Guetta össze van rakva neki.
0: Igen. Manapság hát, ez külföldön sokkal jellemző.
1: Igen, de az azért van összerakva neki, mert ott van egy óriási stáb, ott jönnek a táncosok, a robotlámpák, a videók, az effektek, a robot, a nem tudom micsoda, és azok nem lehet össze-vissza, tehát hogy most kitalálj, akkor most játszom a, mit tudom én, a I Will Survive-ot, aztán játszom a Forever Young-ot, aztán játszom a I'm Good-ot, tehát hogy ez nyilván emiatt kell ennek így rendben lenni. Arról nem beszélve, hogy egy olyan nagy tömeg előtt azért nem baj, ha az ember egy kicsit átgondolja. Én is átszoktam, tehát amikor mondjuk Plázsra vagy Budapest Parkra megyek, azért én is átgondolom, ha nem máskor odafele menet, hogy melyik irányba menjek, hogyan menjek. Úgyhogy vannak nekem saját verzióim minden dalból, vannak ilyen mashupjaim vagy minimixek, ahol kettő dal esetenként három, de inkább kettő van összerakva egybe, és ott ki van minden találva, hogy hol van a tapsoltatós rész, hol van, ahol megszólalok, hol van, ahol áhítat van. Tehát minden, ami egy ilyen közönség mozgatáshoz szükséges, és én nagyon boldogan mozgatom a közönséget, mert a lelkeink találkoznak ilyenkor, és szoktam nagy zenekarok előtt, és nagy zenekarok után, sőt, sok esetben közben is fellépni.
0: Ha már így a közönség mozgatásáról volt szó, akkor ugye Magyarországon különösen nagy sikere van az olasz slágereknek, így talán Csikvettinek is, meg az imént hallott dalnak is. Mennyire népszerűek te véleményed szerint ezek az olasz dalok, te hogyan állsz hozzá, illetve mit tudsz róla?
1: Hát én voltam a Ricky Poverin tavaly az egyik arénában, és én leszek idén, augusztusban a másikban, a nagyban, MVM Domban. Úgyhogy már kötelességből is szeretném kellene.
0: Én felírtam a jegyzeteim közé, hogy ugye ceremónia mesterként és DJ-ként sok sztár előtt és után írtél fel. Azt hiszem ezzel így kipipálod ezt a részt is.
1: Így van. Népszerűek az olasz dalok, mert dallamosak. Rengeteg feldolgozás készült, mint a sokáig voltam távol, ugye ez a La Chate Mi Cantare.
0: Volt is már a mi sorunkban.
1: Igen. De sorolhatnám hosszasan, tehát rengeteg nagy olasz slágernek van magyar verziója. Divat volt ez a 60-as, 70-es évben, Gyuri bácsi ezt tökére vitte.
0: Vándor Kálmán nevét érdemes itt
1: így van, Kálmán is, így van,
0: és aki a szövegeket
1: a társába. Igen. De hogy ezek a dalok, az olasz hangulatok, ezek én azt gondolom, hogy nagyon illenek a magyar szívhez, a magyar lélekhez, úgyhogy büszkén és boldogan játszom őket. Arról nem beszélve, hogy az Italo Disco egy népszerű stílus volt a 80-as években.
0: Hogyne. benne. Tudod, esetleg ennek a magyar párját, azt hiszem ez is híres volt.
1: Melyiknek?
0: Ennek a Lapiedzsónak.
1: Nem.
0: Ugye ez a zápor, harangozó Teri.
1: Tényleg?
0: Voltából. Na, még a Várkonyi Attilának is sikerült újat mondani.
1: Na.
0: De hogyha azt mondom, hogy Várkonyi Attila, azt mondom, hogy harangozó Teri, akkor azért gondolom róla is eszedbe jut valami. Esetleg még ő is volt a sztársebb vendég?
1: Ő nem volt. Őt Bimbam Terinek hívták a barátai.
0: Aha.
1: Ugye majd harangozó.
0: Igen.
1: Igen.
0: Aha.
1: Egy nagyon szenvedélyes énekesőnek tűnik. Én nem mondom, nem, én személyesen nem találkoztam vele soha. Egy picit korábbi generáció,
0: hát az 50-es, 60-as
1: évek táncdal, amikor én megérkeztem. De hát én kötelességből, vagy hogy mondjam, küldetésből az összes embernek, aki Máté Pétertől harangozott Terin át, Zalatnai Saroltáig, Kovács Katin keresztül, Kon Zsuzsáig, én imádom őket.
0: És nálad,
1: ők mind, igen, az utolsó három, igen, és kötelező érvényűnek érzem, hogy én ezeket a dalokat ápolgassam, játszam, és mondjam el az embereknek.
0: Na hát mi is ezen dolgozunk, ezért jön most harangozó Teritől az ápolít a dupájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk.

0: Az elmúlt percben Simon & Garfunkel közös dala szólt itt a duplájóban, ez volt az El Condor Passa If I Could. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes dal. Mi jött neked erről az eszedbe?
1: Hát először Simon és Garfunkel egy zseniális páros volt. Mind a kettőnek volt külön karrierje is. Talán Paul Simonnak egy picit sikeresebb.
0: Igen, a 80-as években azért szólóban is.
1: Igen, ez I Can Dance, meg tehát jöttek be nagyon jó dalai később neki. És én azt gondolom, hogy ez a páros nagyon, hogy is mondjam, harmonikusan ötvözte a gitárzenét, a lelkekhez szóló muzsikát, és a nagyon szép és több szólamú vokált. Úgyhogy nagyon szeretem az ő dalait.
0: Tudtad-e egyébként azt, hogy ez nem egy eredeti dal?
1: Nem.
0: Nem, ez Daniel Alina Robles írta 1913-ban, egy azonos című műhöz, és ezt a dalt hallotta meg tulajdonképp Paul Simon Párizsba először 1965-ben, méghozzá Las Incas zenekartól, és ő tulajdonképp akkor azt tudta, hogy ez egy perui népdal, és ennek írt egy angol szöveget, egy If I Could címmel kiegészítve, és tulajdonképp a Las Incas zenéi alapjára csinálták meg ezt a dalt.
1: Nagyon szeretem ezt a dalt is egyébként, meg a Bridge Over the Troubled Water-t is.
0: És ennek is egy komoly mondani valója van egyébként. Úgyhogy, és ennek a dalnak született egy magyar verziója is, Kovács Kriszta és Sebestyén Márta jó voltából. Ugye Krisztát ismerhetjük onnan, hogy ő rádiós munkatárs is többek között, de számtalan színházi szerepe volt, és a könnyű zenébe is dolgozott. Sebestyén Márta pedig ugye a Deep Forest, ugye ott ők talán
1: világzene,
0: valami...
1: Világzene, népzene, igen.
0: Így van, Grammy díjat is kaptak, úgyhogy ez egy érdekes feldolgozás a történetnek. Én azt gondolom, hogy most ezt így hallgassuk meg, majd ezt követően jönnek a hírek és egyéb információk, de ne menjetek messzi, mert folytatjuk tovább a második órát is Várkonyi Attilával és velem, úgyhogy mindjárt jövünk vissza.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekültábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
11: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
12: Jaj!
11: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó második órájába is. Ma egy különleges adásban van részünk mindannyiunknak, ugyanis minden dalnak magyar lesz a párja. Tony Orlando felvételét hallhatták az elmúlt percekben, vagy hallhattátok. Ez volt a Köstet sárga szalagot a tölgy köré. A vendégem továbbra is egy másik Attila, mert az Attilákat is dolgozunk.
1: Attila nap ez itt ma.
0: Így van, ő Várkonyi Attila. Első gyors kérdés, mielőtt bármibe is belevágnánk, hogy már többször említettem ugye az alias nevedet is, fogalmazhatok így, DJ Dominic, honnan jött ez?
1: Egy amerikai kosárlabdázó Dominic Wilkins a keresztapám, szabad így fogalmazni. Ugyan Amerikából hazajöttem, sok mindent hoztam, de a kosárlabda szeretetét is magammal hoztam. Egy nagyon népszerű az NBA Amerikában, és hát akkor még itthon nem nagyon lehetett NBA meccseket látni, és hoztam NBA kazettákat, és átvettem az egyetemi csapatnak, játékos edzője voltam akkor, el is indultunk a MOL NB2-es kupában, vagy bajnokságban, és ezeket az NBA kazettákat beraktuk a aerobikos lányok videómagnójába, akik ott aerobik tornát végeztek, akkor a nagy divat volt ez is, ilyen cica nadrágban. És ezzel is van egy jó sztorim egyébként, mert a foci csapat mindig, amikor véget ért az edzés, csak megnéztük a lányokat, hogy csinálják az aerobikot, és hát így nevetgéltünk folyamatosan. És hát az aerobik edző szerintem megelégelte ezt. Tud, belestünk az ajtón, az ablakon, beszélgettünk, vicceskedtünk, odaszóltunk.
0: A kíváncsiság a lányok
1: csinos
0: irány,
1: vagy, igen. És akkor gyertek, fiúk, álljatok be. Hát ugye én ugye fociztam és kosaraztam, mind a kettőből egyetemi válogatott voltam, heti nem tudom 8 edzéssel a hátam mögött, gondoltam, hogy ez, nem persze, menjünk és csináljuk. Na hát 5 perc után már nem az orromon vettem a levegőt, leginkább, mert tök más izmokat mozgat meg másfajta mozgásforma az aerobik, úgyhogy egy olyan 15 perc után megtanultuk tisztelni és becsülni a lányokat, akik végigcsinálnak egy ilyen egy órás aerobik edzés, úgyhogy ott is tanultam valamit azon a ponton is, és visszatérve Dominic Wilkins-re, ott mindig eljátszottuk, hogy ki kicsoda a csapatból, és akkor nekem Michael Jordan volt egyébként a kedvencem, és hangosan közvetítettük, tehát Michael passes the ball to Dominic, Dominic dribbles, what a slam dunk we got
0: hit.
1: És akkor én, a legjobb barátom Orosz Pali akart lenni Michael Jordan ebben a játékban, és akkor én a második legjobbat választottam.
0: Ha, neked már csak ő maradt,
1: igen, de zseniális játékos, az Atlanta Hawks kiválósága, Dominic Wilkins. Találkoztam vele személyesen is, nem is egyszer. Egymást követjük, még írunk is egymásnak néha, úgyhogy innen jött a neve.
0: Na, köss egy sárga szalagot tulajdonképpen. Ennek a dalnak is egy nagyon érdekes mondani valója van, ugyanis egy börtönből kiszabadult ember. Tulajdonképp reménye volt ez, hogyha egy sárga szalaggal várják, akkor tulajdonképpen várják haza, nagyon leegyszerűsítve ezt a történetet, hogyha nem, akkor pedig tovább megy, hogy ez volt a dal alapmondani valója, sőt ez a sárga szalag Amerikában mi is lett?
1: Hát ez szimbólum, egyébként ennek van egy háborús vonzata is, a háborúból hazaérkező katonákkal is ugyanez a sztória, mint ahogy mondtál a börtönnel kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon komoly patrióta szimbólum az amerikai szimbolikában, úgyhogy ezeket a dalokat, hogy is mondjam, nem csak a jóságuk miatt szeretik Amerikában, van egy második jelentése is.
0: Sőt, volt egy híres újságíró, azt hiszem Pete Hyde-nek hívták, és volt egy nevezetes cikke, ez a Going Home, ami ezt a városi legendát talán fel is dolgozta, nem tudom, esetleg hallottál-e róla. Ez is egy amerikai cikk volt, minden esetre a lényege az volt neki, hogy később ebből egy ilyen jogi vita is keveredett, hogy a dalnak az eredete talán ehhez köthető, aztán végül is nem lett belőle komolyabb dolog, mert bizonyították, hogy ez egy városi legenda volt, és ha már a régiségeknél tartunk, idézőjelbe téve a régiségek szót, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy régi előadók, akkor újabb kettő jön, Zárai Márta és Vámosi János. Róluk pontosabban mi jut az eszedbe?
1: Szerintem ők a korabeli Gyuri bácsiék egy részről. Tehát egy házas pár, akik láthatóan szeretik egymást, és közösen énekelnek, közösen lépnek fel. Vagy volt a Varga Feri és Balázsi Betti, tehát van a magyar kultúrában ennek azért már múltja is, és jelene is. És nekem a táncdalok, tehát ők a klasszik táncdal, énekesek, táncdal, énekes páros, nagyon tehetségesek és nagyon jó hangjuk.
0: Mondjuk érdekes, hogy itt a 60-as évek végén azért ez egy érdekes trend volt, hogy elég gyorsan jöttek a különböző külföldi slágerek magyar feldolgozásai. Egy picit nekem az az érzetem van, mintha első körben a, az akkori hazai sztárokon keresztül próbálták volna meg egy picikét ilyen, ugye sokszor szoktam azt mondani, hogy ezek a dalok nem szó szerinti fordítások, hanem inkább egy hazai közegre való átírása ennek az egésznek. Tehát valahol azért úgy elkezdett beszivárogni a fogalmazhatók így a nyugati kultúra, csak egy picikét egy ilyen, hát, hazai színezette, hogy látod?
1: Igen, egy ilyen kis gellerrel érkeztek ebbe, vannak jobbak és rosszabbak is egyébként.
0: Igen.
1: Ezekben a műfordításokban.
0: De ugyanez, eldönteni, de igen, de az is.
1: Gondolom a rock operák is ugye magyar szöveget kapott a Hair, a Jézus Krisztus Superstar. Hát van, amelyik jobban tükörfordítás, van, amelyikbe a magyar valóságra lett adaptálva a dolog. Akkor még nagyon sokat nem törődtek a jogi kérdésekkel, meg az engedélyeztetéssel. Aztán később nyilván ilyenkor érdekes, amikor visszanézünk 40 év távlatából, hogy hogy is volt ez pontosan.
0: Na, kössünk egy sárga szalagot arra a bizonyos tölgyfára. Zárai Márta és Vámos János következik most itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várkonyi Attilával, és jövünk egy újabb dalpárral is, maradjatok velünk továbbra is.

0: Egy 80-as évekbeli igazi nagy sztár hallható volt itt a duplájúban. Ez volt Divine, és a You Think You're a Man című dala. Hát, mit tudsz erről a dalról igazából?
1: Divine. You think you're a man, but you're only a boy. You think you're a man, because you are always in joy. Ez Italo Disco. Megérkeztünk ide. Hát Divine egy nagyon speciális jelenség volt, mert olyan se férfi, se nő így első ránézésre. Ráadásul akkor nem volt még bulvársajtó, meg nem volt internet. Tehát láttunk a videoklipben, már aki látott, mert az se jutott el mindenkihez, tehát az se úgy volt, mint most, hanem el kellett menni videodiszkóba, ha az ilyet akart az ember látni. És látott egy ilyen 150 kilónak tűnő szőke hajú, de úgy jellegében inkább férfias vonásokkal, de testalkatát tekintve meg nőies vonásokkal.
0: Igen, ilyen különleges figura volt.
1: Maradjunk annyiba, hogy különleges, mint Amanda Lear is ugyanez a kategória. Igen. Nehéz volt eldönteni, és most itt genderezik mindenki. Hát ez már régen elindult ez a genderezés, de a dalok zseniálisak, szeretem őket, játszom is még a mai napig is.
0: Így van, és ugye nem csak ez az egy slágere volt, mi most épült választottuk. Bizony, rengeteg feldolgozást csinált ő abban az időben, és állítólag azt lehetett elmondani a dalairól is, hogy egy picit ilyen gúnyosak, csipkelődők voltak,
1: igen.
0: Ezt ilyen finoman fordítjuk le. De ha már a dalokról és a szövegekről van szó, akkor azért ez tőled sem állt távol, elsősorban, jól tudom, nem csak játszottad a zenét és szerkesztetted, hanem egy zenekart is hoztat létre.
1: Így van, kikivel volt egy zenekarunk. Én egyébként írtam szövegeket másoknak is, a Kozsónak például én írtam a Álmokfutóknak a Holdalát.
0: Hevesi Tamásnak.
1: Így van, Angyalok álmát. Tehát több dalban vagyok szerző, és kikivel alapítottunk egy zenekart a 90-es évek közepén. Az volt az elképzelés, ami egyébként most már teljesen polgárjogot nyert, hogy egy DJ nem csak DJ, hanem producer, és DJ és énekes összeáll, ha most megnézzük, Avicii-tól David Guettáig mindenhol ugyanez a recept, hogy van egy DJ a háttérben, aki producer tulajdonképpen, összerakja a dalt, összeszerzi hozzá a pénzt, megszerzi a mindent, tehát egy nem csak zenével foglalkozik, hanem mindennel, hogy a zene jó legyen. Ettől nem is hívja magát zenésznek, mert azt mondja, hogy DJ producer, és van egy énekes, aki hibátlan énekel, ki esetében ez adott volt, és ez a zenekarunk elég népszerű lett.
0: És akár, ugye ez volt a csütörtök 12, ha jól tudom, és oda is
1: megelőzzük a péntek 13.
0: Igen. Ha innen indult, ugye? Tehát ez volt az eredeti koncepció.
1: Igen.
0: Is.
1: De ezért, mint az egyetemen volt egy öntevékeny csoportom, onnan hoztam ezt a nevet.
0: És oda például nem írtál dal, vagy én úgy tudom, hogy nem írtál dalszöveget.
1: De írtam dalszöveget és repszöveget, és igen, csak sajnos a Kikinek lett egy betegsége, egy súlyos betegsége, és akkor abban maradt ez a dolog. Én nem álltam össze mással, nagyon sokan kerestek, na nem azért, mert olyan ügyes voltam, hanem azért, mert a Juventus rádióval akkor dolgoztam, a legnépszerűbb és keresettebb rádió volt, és hát akartak velem együtt dolgozni, de én nem, azt mondtam neki, hogy én nem állok össze senkivel, hanem megvárom, míg meggyógyul, és szerencsére ez meg is történt. Csak akkor az első emelet újraélett, Kiki elment az első emelet énekelni, én meg elindítottam a szóló DJ karrieremet.
0: Hát fogalmazhatnék úgy is, hogy hát ez nem semmi, de ezzel már igazából arra utalok, ami a következő dalunk jön, ennek a dalnak a magyar feldolgozása. Szerintem ezt már te nagyon jól tudod, hogy kinek el te.
1: Sipos Efton.
0: Bizony, na róla is mondja egy pár szót úgy, ahogy más nem igaz.
1: Tomi a 90-es évek szerintem legfoglalkoztatottabb előadója volt. Nagyon ügyesen, a Piero állt mögötte egyébként, ő csinálta a dalait, és hát Tominek nagyon sajátos hangja van, mert nagyon népszerű volt egyébként már az Exoticban is. De utána a szóló karrier mindent vitt. Ő volt ennek a hackney világnak, és ezt most nem pejoratív értelemben mondom, hanem pozitív értelemben. Szerintem a legfényesebben ragyogó csillaga. Rengeteg fellépése volt, nagyon fülbemászók voltak a dalok. De emberek énekelték, ordították, összekapaszkodtak. Erről szólt a buli.
0: Jó, hát akkor hallgassuk meg Sipos F. Tamástól, hát ez nem semmi című dalt, előbb-utóbb csak kinyögöm, majd ezt követően pedig folytatjuk tovább DJ Daminnal, azaz Várkonyi Attilával, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Figyelj!

0: mert jaj, cica eszem azt a csöpcicát.
1: Nélküled még a mennyország is vár.
2: Ez a Duplán jó.

0: 1990 egyik legnagyobb slágere csendült fel itt a Duplán Jóban, a Scorpions jó voltából, bár elmondható, hogy nem ez volt igazán az a legnagyobb slágerük, ez volt a Send Me an Angel, és az érdekessége az volt, hogy 1988-ban már készült ebből egy verzió, de mégis az 1990-es lett a nagy slágerük. Hazánkban különös szerepe volt a Scorpionsnak, hogyha ezt a nevet hallod, akkor neked mi jut erről eszedbe?
1: Hát az Omega. Egyrészt
0: például, bizony.
1: Egyrészt, másrészt meg ez volt az utolsó nagy rockzenei éra, a Scorpions, a Bon Jovi, a Guns N' Roses, akik ezt a monumentális hangzást és a monumentális megjelenést a rockzenével hihetetlen népszerűvé tették úgy, hogy közben dallamosak is voltak ezek a dalok, tehát nem a gitárszaggatás ment rockzene címen, hanem nagyon is dallamos előadások, nagyon dallamos dalok, és ehhez egy ilyen monumentális színpadi megjelenés, hát ebben a Scorpions is zseniális.
0: Nem beszélve, hogy a Wind of Change című dal.
1: Az meg a rendszerváltás dal.
0: Hogyne, tehát hogy ez nálunk ugye különösen egy értékes dal ilyen szempontból, és sok minden kötődik hozzá.
1: Hát csak nálunk, egész Európában ez volt maga a rendszerváltás, igen, ez a dal.
0: Igen, hogy a változás szele, ezt egy picit lefordítjuk magyarra.
1: És ne aktuál politizáljunk.
0: Nyilván, nem, ez az akkorira, akkor is született.
1: Ja, csak van. Arról beszélget.
0: Így van. Na, de a történet lényege az, hogy ugye ez a dal nem volt annyira sikeres akkoriban, mint azok, amikről most beszéltünk, de ha már feldolgozások, mert ez a műsor ugye azért jött létre, hogy bemutassa azokat, mik voltak egy dalnak az eredetiei, vagy egy korábbi ismert verziója, valamint, hogy később hogyan ér tovább ez a dal. Na de neked mi a véleményed arról, hogy szerinted miért születnek ezek a feldolgozások? Talán azért, ugye ez egy dilemma, hogy már az összes hangi egy verziója elfogyott, és már nem jut eszébe az embereknek új, vagy azért, mert ez egy könnyű pénzkereseti lehetőség, bört lehet róla húzni, vagy azért, mert hogy valakinek van egy jobb ötlete is újra.
1: Gondolj, hát szerintem ez mind, amit most felsorolt, ez mind benne van ebben. Aztán még benne van az is, hogy a világ nagyon felgyorsult. Tehát régen egy lemez 1-2 évig élt, az alatt az emberek megismerték az összes lemezen található dalt. Volt idő arra, hogy 1000-szer meghallgasd a Walkman-eden, vagy a Discman-eden. Ma már erre nincs idő, tehát ma már 10000-ével születnek naponta az új nóták, és az embereknek erre nincs idejük, a zenekaroknak nincs idő így kifuttatni, és sokkal egyszerűbb...
0: Felgyorsult a világ, ugye?
1: Tessék?
0: Felgyorsult.
1: De nagyon. A gyorsulás is gyorsult. És én azt gondolom, hogy ez lehetőséget adott arra, hogy az emberek megismerjék újra azokat a dalokat, amelyeket már egyszer lehet, hogy így félig meddig hallottak, vagy a tudat alattjukban benne van, és könnyebb is, ebben is igazad van. Abban is van igazság, hogy szerintem az új dalok annyira talán nem ütnek nagyot. Nincs is rá idő, hogy kidolgozzák. Tehát régen egy zenekar bevonult egy stúdióba, és egy hónapig csinálta a dalt. Most úgy van, az egyikőjük, ha most a világ dolgait nézzük, akkor az egyik New Yorkban lakik, a másik Los Angelesben, és elküldi a fájlt, és akkor az összerakja, ma összekeveri Tokióban, és megmasterelik Berlinben.
0: Hát meg annyi dal jön ki egyszerűen, ez azért a 80-as évek szerintem nem jött ki ennyi dal egyszer, vagy nem jutott el hozzá legalább.
1: Egy milliomad része se. Szerintem milliószor, ez szerintem nem túlzó ez a szám. Mert minden garázsban, minden kis stúdióban készül egy dal, jók, rosszak, mindenféle van benne. És hát most már nem az a lényeg, hogy milyen a dal, hanem hogy milyen a marketing, ami mögött
0: el. Egyébként azt el tudod képzelni, hogy ezek a dalok és feldolgozásaik akár összekötnek generációkat is?
1: Abszolút. Hát nálunk mindenképpen. Tehát nálunk egy extrém népszerű retro hullám van most. Tehát sokkal népszerűbb a retro, mint kellene, vagy hogy mondjam, mint a indokolja mondjuk egy külföldi hasonló demográfiailag elosztott társadalom. Mert hogy azt látom, hogy a fiatalok rettenetesen eszik ezeket a retro dalokat. Nem mindet, egy-egy, ami átcsurgott, a Álomhajó, az Éjjel soha nem érhet véget, a Szerelemdoktor, ezeket nagyon veszik, és hangosan ordítják a bulikban, nyilván kicsit kapatosan, ahogy mi annak idején a kazettákat hallgattuk, és cserégettük egymás után, most a tesztdalod megy, most az enyém, most az én kedvencem, most a tiédet rakjuk be, most ugyanezt történik a YouTube-on, meg a Spotify-on, tehát a világ nem változik, csak a díszletek, és ebből kifolyólag ez hihetetlen népszerű, és azt látom, hogy a 90-es évek előadóinál, tehát mondjuk a TNT-nél három generációs a dolog, a Rózsinál, meg a Neotonnál már négy.
0: Bizony, bizony. Egy Omegáról nem is beszélve, ugye, aki...
1: Hát Omega, igen,
0: ugye egy ilyen petróleum lámpát,
1: Kóbor János halálával egy picit igen. ott eltűnt a figyelem, de ezzel erre nekünk figyelni kell, és folyamatosan fenntartani ezt.
0: Így van, így van. Na, még térjünk át egy picikét a magyar vonalra. Homonnai Zsolt és Polyák Lilla. Ha az ő nevüket mondom, akkor mi jut eszedbe esetleg róluk?
1: Egy nagyon szimpatikus pár volt, azt hiszem már nincsenek együtt, de akkor, amikor én megismertem őket, akkor egy párt alkottak ők, és mind a kettő nagyon tehetséges is, nagyon jól énekelnek.
0: Ugye ők nem csak a könnyű zene világában.
1: Így van, operett világában, és otthonosan a musicalekben is.
0: Úgyhogy számtalan zenés színházba, operett
1: bizony,
0: színházba.
1: Bizony, bizony, bizony. Úgyhogy nagyon szeretem őket, nagyon szimpatikusak és nagyon tehetségesek.
0: Na, akkor hallgassuk meg az Angyal című dalt tőlük, hogy ami a Scorpions dalnak a feldolgozása itt a Duplájóban, aztán folytatjuk tovább. Kér-

0: Celine Dion és a My Heart Will Go On szólt az elmúlt percben itt a duplájóban. Vendégem továbbra is Várkonyi Attila, DJ Dominik. Sok mindenről beszéltünk már az elmúlt időszakban. Na de például arról nem, hogy ha jól tudom, neked volt szereped egy olimpiánál, illetve kaptál Magyar Rádiótól is felkérést programigazgatói szerepre akár.
1: Ez mind a kettő igaz, sőt több olimpiánál is volt szerepem, voltam Pekingben is az olimpián, dolgoztam, közvetítettem, voltam Athénban, ott amerikai kosárlabdát közvetítettem, amerikai csapatot kísértem végig, és abban a közvetítésben vettem részt, illetve én voltam projektigazgató az Athén olimpián 2004-ben Magyarországról. Először volt fogyatékos ember az arca az olimpiai és paralimpiai közvetítéseknek.
0: Pásztori Dóri.
1: Pásztori Dóri, így van. És ez teljesen az én nevemhez fűződik, de a munka nem, mert az egy csapatmunka volt természetesen, de én voltam a vezetője ennek a csapatnak. A következő 12-ben Londonban viszont vittem az olimpiai lángot, úgyhogy 1000 szállal kötődök az olimpiához.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On, hát Titanic, ugye? Ez elsősorban igen. Mindenkinek az eszébe jut. Te is Celine Dion, mi jut eszedbe róla?
1: Hát vele nem találkoztam még eddig. Én szeretem ezt a dalt nagyon. Nem az én zenei világom egyébként ő, tehát nekem egy picit ilyen túl íves, meg míves, de attól függetlenül természetesen végtelen tisztelettel vagyok velé.
0: És ha Jan Zakatát említem?
1: Jan Zakatát személyesen ismerem ő. Többször volt vendégem a társában. Nagyon jó torka van, nagyon jó adottságú énekes, és ügyesen szervezgeti a dolgait, tehát ő menedzserként is ügyes. Tehát,
0: és ugye ő sem a könnyű, vagy nem feltétlenül csak a könnyű zene világában.
1: Bizony, és a musical, operett, bizony.
0: A szívem visz tovább szól ez a dal itt nálunk a duplájóban, és hamarosan jövünk vissza.

0: Barbra Streisand és a Woman in Love szólt az elmúlt percekben itt a duplájóban. Vendégem továbbra is Bárkonyi Attila. Szándékosan ejtettem így a nevét, hogy Barbra Streisand, mert ugye mindenki így ejti itt szerintem hazánkban, vagy elég sokan. Na de hogyan is ejtik őt szépen?
1: Barbra Streisand.
0: Streisand? Vagy Barbra Streisand. Streisand. Igen, egy picit másképp ejtik, mint ahogy mi itt magyarosan szoktuk. Na, beszéltük már itt az elmúlt időszakban ugye nagyon sok mindenről, de talán még a sportról, illetve azt is említettük egy picit már, de még például nem beszéltünk magáról a fociról és a hozzá fűződő viszonyodról.
1: Imádom a focit. Két sportágat űztem.
0: Gyakorlatilag hát nem azt mondom, az egyik, ugye?
1: Nagyon magas szinten, de sok örömet leltem benne. Az egyik a foci, a másik a kosárlabda. Ott voltam egy csomó All-Star gálán kosárlabdából, ott voltam NBA döntőn, csináltam interjút Michael Jordannel, Scottie Pippennel, Magic Jones, Magic Johnsonnal, személyesen ismerjük egymást, és jóban is vagyunk. A focisták közül pedig, hát itthon és külföldön is nagyon sok mindenkivel tolmácsoltam. Cristiano Ronaldónak csináltam interjút, Michel Platinival, Amaviszkával, megetettük Butragenyóval a keselyűt itt a budapesti állatkertben, ugye, mert buitre az keselyűt jelent spanyolul, és Butragenyó a keselyű, mert lecsapott minden labdára és gólt rúgott belőle, de a magyarok közül is Törőcsik András, Nyilasi Tibor, Eszterházi Márton, Détári Lajos, tehát akik sőt, Szoboszlai Dominikkal csináltam interjút, szóval akik számítottak az elmúlt évtizedekben, Disztes Krisztián csapattársam, van egy ilyen csapatom, egy DJ Dominik és barátai, egy ilyen jótékonysági csapat, és abban a Disztes Krisztián a csapattársam.
0: Beszéljünk még egy pár szót arról, hogy ugye volt szereped a Magyar Televíziónál is, illetve az Eurovízióhoz is volt valami.
1: Igen, a Magyar Televízióban voltam egy darabig a szórakoztató főosztály vezetője, és aztán egy nagyon rövid ideig az MTVA-nak voltam programigazgató helyettese, de aztán olyan mennyiségű politika áramlott be a Magyar Televízióba, hogy én ott felálltam és eljöttem közös megegyezéssel. Nem is akarok politizálni, meg nem is erről szól ez a dolgának a műsornak, de akkor döntöttem el, és ez példa mindenkinek, közel az 50-hez, hogy én főállású DJ leszek. Tehát addig mindig volt egy állásom, vagy a MIPA-ban voltam vezető, vagy a Magyar Televízióban, vagy a Petőfi Rádióban.
0: A zene az
1: rádióban.
0: Mindig egy jó menekülési út, ugye?
1: Igen.
0: Tehát én ezt gondolom.
1: Vagy a Sport TV-ben, marketing igazgató voltam, és itt eldöntöttem, hogy én akkor most a saját lábamra állok, ennek már tizenvalahány éve, és azóta vagyok főállású DJ.
0: Eurovízió?
1: Eurovízió, oda először a VIP zenekarra kerültem ki Rakoncai Imrékkel, még a 90-es években. Miért kell, hogy elmenj című dal nagyon népszerű volt, akkor Dublinban volt az Eurovíziós dalfesztivál. Aztán ilyen-olyan módon többször kijutottam oda, és amikor a Magyar Televízióhoz kerültem, akkor az én osztályom volt felelős azért, hogy delegáljunk embereket erre a versenyre, és hát így alakult az, hogy a Wolf Katinak például a Szerelemért Musz című dal volt a magyar versenydal. Szerintem jobb volt a dal, mint amit kaptunk, csak akkor már volt egy negatív megítélése az országnak, és ugye itt mások szavaznak.
0: Igen.
1: Általában, tehát nem
0: és
1: általában.
0: Azóta nem is vagyunk Eurovízió.
1: És egy idő után nem vagyunk, mert azt mondták, hogy nagyon meleg központú az a dolog.
0: Igen.
1: Ebbe sem kívánok vélemény nyilvánítani, illetve annyit, hogy szerintem a zenének nincsen színe meg melegsége, hanem jó zene van meg rossz. Kétségtelen tény, hogy néha elment extrémbe, mondjuk itt Conchita Wurst esetén azért már én is felhúztam a szemöldökömet egy kicsit, de ugye a Biblia azt írja, hogy ne ítéltes, így hát nem ítélkeztem a fölött se, de az biztos, hogy vagy nem. Azt gondolom, hogy most vissza fogunk térni az Eurovízióba is.
0: Barbra Streisandról beszéljünk, inkább gyorsan egy pár szót és a Woman in Love-ról.
1: Nagyon jó, hogy előhozod ezt a dalt. Ez valamikor 70-es években született.
0: Ez egészen pontosan 1980-ban.
1: 80-as évek legelején. És egy ilyen nagyon-nagyon szenvedélyes dal. Tehát egy olyan, tehát abban egy nő összes szerelme, bánata, öröme, szenvedélye mind benne van ebben a nótában, mind a szövegvilágában, mind pedig a dallamaiban. Mert
0: ő csak a könnyű zenéről volt ismert, ugye? Hanem ő is azt hiszem musical énekesként is
1: tanult. Ő is, hogy ne? A Macskákban például énekel.
0: Bizony, csak ugyanúgy, mint ugye Sas Szilvia, mert ugye ő ennek a magyar előadója. Esetleg róla valamit?
1: Szilviával nem találkoztam személyesen, tudom ki ő, de nem találkoztam vele személyesen, de ő zseniális énekes, azt mindenképp.
0: Ő csak a könnyű zene, nem ő is egyébként a musical, operett színházban dolgozott, stb. Most a Szerelmes asszony című dal következik, a Woman in Love magyar változata itt a Duplájúban, és még egy utolsó megszólalás erejéig mindjárt jövünk vissza, úgyhogy tartsatok velünk.

0: igazi nagy bulis dallal zárjuk a duplájú mostani adását, a Meat Love the Road és a Chirpy Chirpy Chip Chip című dalszólalt meg itt az elmúlt percekben, és még egy pár perc elejéig vendégem DJ Dominik Várkonyi Attila. Na, ha van egy dal, ami szerintem sok buliban elhangzott, akkor ez szerintem az a dal.
1: Igen, a Verebek a jegenyefán, ez a magyar tükörfordítás.
0: Hallottam mást is, de igen.
1: Igen, ez... de hogy mit csinálnak a Verebek, ezt nyilván egy rádióban nem mondjuk el.
0: Igen.
1: De azt hiszem, ugyanarra gondolunk.
0: Így van.
1: Igen, ez a dal kétségtelen tény, hogy nagyon népszerű, mert lehet kiabálni. Minden olyan nóta egyébként nagyon népszerű, aminek olyan a dallam vezetése, hogy viszonylag könnyű ki kiabálni magadból, és amikor sokan vannak az emberek, akkor szívesen is ordítják ezeket a dallam sorokat, vagy mű alkotásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen igazi fergeteg parti dal, játszom is rendszeresen, és egy nagyon-nagyon régi kedvencem ez, tehát amikor még nem voltam DJ, ezt én már akkor is hallgattam.
0: Beszéljünk már még egy picit, ha már így fergetek parti, meg zene, meg DJ, meg mi egymás, nagyon sok mindenről beszéltünk, és Pásztori Dóri kapcsán már akkor is eszembe jutott, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a zenét te nem csak a bulizásra használhat fel, hanem nagyon sok olyan jótékonysági ügy élére is álltál így a zenén keresztül, amivel számtalan akár megváltozott képességű embernek, akár pedig civil szervek is segítettek rengeteget. Honnan jött ez a dolog, hogy a zenét is erre használt fel? Például?
1: Hát én azt gondolom, hogy a zene az ember lelkének a tükre, és ebből kifolyólag ez adja magát, és még a siket emberek is tudják élvezni egyébként a zenét. Én minden évben egy-kettő maradt ki, de úgy többségében 90-es évek óta minden évben megcsinálom kisebb-nagyobb verzióban a DJ Dominik és barátait, aminek a csúcsa 19-ben volt, amikor egy teltházas aréna volt délután tínédzsereknek, este pedig szeniorkorú honfitársainknak, tehát kétszer töltöttem meg a Papp László sportarénát, és ez egy nagyon szép emlék az én életemben, és nagyon sok ilyen akcióban veszek részt. Megmondom őszintén, itt sok újságíró ezt megkérdezte tőlem, és mindig azt szoktam erre válaszolni, ami a szín igaz, hogy ez nekem legalább akkora örömet okoz, mint amekkorát okoz annak, akik eljönnek a koncertre. Tehát szívesen csinálom, megtölti a lelket, egy jó érzés, tehát van ebben egy önzés is, ha itt tetszik, mert nekem is ugyanolyan jó, tehát ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy cipelem a keresztet a hátamon is, és jótékonykodok ide meg oda, hanem ezek a rendezvények, ezek nekem nagy örömet okoznak, és hát sok felkérésem is van, rengeteg alapítvánnyal dolgozom, csak egyet hadd mondjak, a Down alapítvány, akikkel évek óta, most idén is kétszer is voltam náluk az egyik otthonukban is, és voltam a Hősök terén is egy nagyszabású eseményükön. De a Nem adom fel alapítvány, kézenfogva alapítvány, van sajátunk is, a Cipő halála után mi csináltunk a Cipő testvérével egy alapítványt, ahol egyrészt Cipőnek az életét, meg munkásságát próbáljuk bemutatni, másrészt pedig segítünk, ahol tudunk. Úgyhogy ez valóban fontos része. Én nem kaptam 3,3 milliárd forintot, hogy jótékonykodjak, de én azt gondolom, hogy ezeket a jótékonysági dolgokat majd a Jóisten megítéli, amikor eltávozunk ebből a világból, addig pedig teszem a dolgom, tényleg örömet okoz nekem. Én azt gondolom, hogy ez egy küldetésem, és nekünk minden épp embernek kötelessége a sérülteket támogatni, és direkt nem mondtam azt, hogy a betegeket, és nem mondtam azt, hogy egészségeseket, mármint hogy mi egészségesek, mert a sérült emberek egészségesek, csak valami vagy a látásukkal, vagy a hallásukkal, vagy a mozgásukkal van, vagy elméjükkel, de attól még teljes jogú állampolgárok, és nem segíteni kell őket szerintem, hanem munkát adni, lehetőséget adni, szórakozást adni, tehát mindenben ugyanúgy kezelni, mint hogyha épek lennének, és szerintem ez a legnagyobb segítség, amit tehetünk.
0: Hát ez egy gyönyörű végszó volt,
1: hát,
0: azt gondolom.
1: Így gondolom.
0: Igen, és azt gondolom lesz bőven feladatotok, ahogy elnézem itt a különböző civil szervezeteket, és kívánok ehhez én sok erőt és egészséget, de még mielőtt elengednélek, beszéljünk egy pár szót ugye a BBC Sisters-ről, akik ugye ennek a Chirpy Chirpy Chip Chip című dalnak elkészítették a magyar változatát. Mondj róluk is egy pár szót.
1: Mindhármajukkal nagyon jó viszonyt ápolok. Gabival, a Baby Gabival együtt veszünk részt mind a ketten nagykövetei vagyunk a Speciális Olimpia Szövetségnek, értelmi sérült és halmozottan sérült sportolók, sportmozgalma ez, de dolgozom minket a paralimpiával is, sőt a FODIS-szal is, ezek mind ilyen szervezetek, ezzel foglalkoznak, de visszatérve Gabihoz, vele sokat találkozom, sokat dolgozom együtt. Klári úgy tudom, hogy külföldön van, és a harmadik hölgy, akinek a neve most eszembe se jut hirtelen, de majd gondolkodom rajta, ő pedig én úgy tudom, hogy jól van, tehát mind a hárman vannak, nincsenek már együtt, tehát nem lépnek fel, tudtam szerint nem is terveznek közös fellépést, de nagyon népszerek voltak, a kis Berkes csinálta ezt a zenekart, és
0: Bognár nagy... Éva, ugye?
1: Jó, Éva, így bocsánat.
0: Közben
1: Éva.
0: Gyorsan megkerestem a jegyzeteimket.
1: Hát úgy könnyű.
0: Így van. Bognár Éva ugye a harmadik tag volt, Éva. És a Dobtam a filmat című dal, ugye, ami ennek a magyar változata. Mi ezzel búcsúzunk. Köszönöm szépen az elmúlt két órában a kitartó figyelmeteket. Attila, neked pedig azt köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál velünk. Arra kérlek, hogy itt a végén pedig még van egy ilyen klasszikus mondatod, ami minden műsorban elhangzik, majd ezzel zárjuk a végén a dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál, én gyorsan elköszönök előtte, és tiéd lesz az utolsó szó most kivételesen. Én a jövő héten jövök vissza egyedül, újra, most pedig akkor elköszönök. Sziasztok!
1: Sziasztok, én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.

0: ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió.
2: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió. Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show. UK.
5: Igazi zenei legendák az elmúlt 30 év legnagyobb slágerlista vezetői közül, méghozzá azokból válogatunk, amelyek Angliában a number one pozíciót érték el. Köszöntök mindenkit, egy újabb UK Fever Show veszi kezdetét velem Sommer Gáborral, és pillanatokon belül azt is megtudhatják, hogy a mai napon vajon melyik évből is fogunk válogatni.
3: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1984.
5: 1984-be utazunk tehát vissza a mai egy órában. Fantasztikus nagy nevek és fantasztikus dalok következnek az elkövetkezendő 60 percben. Szóval nem érdemes sehova sem tekergetni, nagyon is jó helyen járnak. Méghozzá egy olyan előadóval, aki már ides tovalassan 40 éve a legnagyobb a pályán, és mindig hallott magáról, vagy új dalokkal, vagy éppen újra hangszerelt dolgokkal. Ő pedig nem más, mint az 1949. június 20-án született amerikai Oscar és Grammy-díjas énekes és dalszövegíró Lionel Richie. 1984-ben a Hello című örök klasszikusa többek között vezette az angol slágerlistákat, úgyhogy már is vele kezdünk, aztán pedig jön egy nagyon kis aranyos dal, amiben arról van szó, hogy csak azért írtalak fel, hogy elmondhassam, hogy mennyire szeretlek. I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder klasszikusa mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
3: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
1: A legendák órája.
3: Dalok, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit 60 percen keresztül, pedig a mai napon 1984 angol slágerlista vezetőiből válogatunk itt a UK Fever Show-ban, és már is folytatjuk Gabrielle Susan Kerbner-rel, ugyanis ő 1960. március 24-én született, viszont őt inkább Nena néven ismerhetjük. Itt Magyarországon pedig legutóbb a Liza csak egy van című német sorozat főcímdalát énekelte el Liebe ich néven, de remélem jól mondtam, ne haragudjanak, nem igazán tudok németül. És a 80-as években pedig egyébként a 99 Love Balance című dala által

Átalapításban. Visszatérése egyébként 2002-ben, 20 évvel első sikerei után indult meg. Ekkor több híres slágerét újra hangszerelt változatban dobta piacra, és a 80-as évek angol csillagával Kim Wilde-dal énekelt duettet az újra hangszerelt Any Place, Anywhere, Anytime című dalában, amit két nyelven énekeltek el egyszerre, és több országban, elsősorban német nyelvterületen hódította meg a listákat. 1984-ben pedig a már említett 99 Love Balloons Easy a kedélyeket, természetesen mi is meghallgatjuk. Aztán pedig jön az a brit pop együttes, amely 1978-ban alakult sikereiket pedig a 80-as években értékel. 81-ben jelent meg első albumuk a Duran Duran néven, és utána sikert sikerre halmoztak. Összesen 12 albumuk jelent meg 2007-ig. A Duran Duran féle Reflex is 1984 legjobbjai közé tartozik. Így mi sem hagyhatjuk ki a sorból, mindjárt hallgatjuk a UK Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: This is UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
1: With Somi.
3: Ez itt még mindig a legendák órája, már is folytatjuk a UK Fever Show-t, és ha már Anglia slágerlista vezetőit talózzuk, természetesen nem maradhat ki a sorból, ha már 1984-et idézzük, egy olyan angol dance-pop formáció, amely fantasztikus sikereket ért el a 80-as évek közepén, méghozzá a liverpooli Frankie Goes to Hollywoodról beszélek én, Holly Johnson vezette a csapatot, Paul Rutherford, Peter Gills, illetve Mark O'Toole, illetve Brian Nash mellett. A csapat debütáló dala a Relax volt, amely a BBC-n debütált, és megjelenését követően 6 hétig vezette az angol slágerlistákat. Aztán pedig jött a folytatás, a Two Tribes és a Power of Love említésre méltó még a dalai közül, amelyek az angol listák élén végeztek. Ráadásul ez a három dal mind 1984-ben érte el a legnagyobb sikereket. Úgyhogy a Frankie Goes to Hollywood triplázása érkezik már is itt a UK Fever Show-ban. Először a lassabb hangvételű The Power of Love-ot hallgatjuk, aztán a Frankie Goes to Hollywood talán legnagyobb sikere, a Relax, itt a UK Fever Show-ban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.
2: Dalok, amelyeken nem fog az idő, és igazi örökzöldekként hallgatjuk őket itt az angol slágerlistát vezető dalok műsorában, vagyis a UK Fever Show-ban. És már említettem, hogy 1984 aztán tényleg a Frankie Goes to Hollywood éve volt, hiszen három dalok is vezette ebben az évben a listákat. A The Power of Love és a Relax után én még ígértem egy dalt, méghozzá a Two Tribes-ot, ezt pillanatokon belül pörgetem, azután pedig egy igazi legendával folytatjuk. 1963. június 25-én született Gergios Hiarikos Panayiotou néven, hát görögül egyáltalán nem tudom kimondani, leírva még érdekesebben néz ki, George Michael eredeti neve. A Wham együttes énekeseként lett ismert, karrierje során pedig több mint 100 millió albumot adott el, két Grammy-díjat nyert, az Egyesült Királyságban pedig 7 albuma volt a listavezető. Az elmúlt 20 évben pedig az ő dalait játszották legtöbbet a brit rádiók. A Frankie Goes to Hollywood triplázott a mai műsorban, ilyen-olyan módon, de George Michael, illetve a Wham is három dallal verekedte be magát a mai mezőnybe. Jön tehát George Michael és a Carol's Whisper 1984-ből mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
3: UK Fever Show. A legendák órája.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
4: A legendák órája.
6: Már is folytatjuk a legendák óráját, és még mindig maradunk George Michaelnél, illetve az ő csapatánál, a Wham-nél, hiszen a 80-as években ők számítottak az etalonnak, legalábbis az Egyesült Királyságban. Mindenképpen. Szóval 1984 angol slágerista vezetői közül már is jön a Wham további két dala, méghozzá az a legendás Wake Me Up Before You Go. Aztán pedig a Freedom-ot is hallgatjuk a UK Fever Show folytatásában mindjárt.

0: napiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 13-án ünnepeljük az Anett és Antal nevű kedves hallgatóinkat. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből ered. Jelentése kellem és báj. Ez a név éles eszű, jó üzleti meglátásokkal megáldott személyiség kialakulását segíti. Fontos számára a család és az otthon melege. Becézése Anetka, Netti, Nettike, Netta és Anika, jeles viselői a névnek. Béres Anett, valóságsó szereplő és fotómodell, Cippán Anett és Fehér Anetka műsorvezetők, Mészáros Anett cselgáncsozó és ön, kedves Anett. Szintén ezen a napon köszöntjük még Antal nevű kedves férfi hallgatóinkat. A latin eredetű név az Antonius nemzetiségnévből ered. Jelentése fejedelem, herceg és elöljáró. Ünnepelnek még az Antalok január 17-én és július 5-én is. Becézése Antalka, Anti, Antika, Antus, Tóni, Toncsi és Anton. Jeles viselői a névnek Csermák Antal zeneszerző, Práger Antal színész és ön, kedves Antal. Ezen a napon köszöntjük még Anetta, Grácia, Netta és Tóbiás nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1195-tel kezdünk, június 13-a, Szent Antal, a gyermekek védőszentjének napja. Lisszabonban megszületett páduai Szent Antal, a legnépszerűbb legendája szerint egy zsidó embert meg akar győzni arról, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben. Ezért a zsidó a szamarát a kehely és az ostya elé vezette, ahol az állat letérdelt. Így lett a szamár Szent Antal jelvénye. Másik attribútuma a lilium. Ábrázolásai során ilyen virágot tart a kezében. Antal a gyermekek védőszentje. A 19. századdal folytatjuk. 1865. június 13-án megszületett William Butler Yeats, Nobel-díjas ír költő. Maradunk még a 19. században, 1897. június 13-án született Paavo Joans Nurmi, a fény csodafutó, többszörös olimpiai aranyérmes sportoló. A 20. század elejére ugrunk, 1912. június 13-án végrehajtotta a repülőgépről az első sikeres ejtőernyős ugrást Albert Berry. Maradunk továbbra is a 20. században, 1937. június 13-án született Eleanor Holmes, Norton amerikai kormányhivatalnok, aki 1965 és 1970 között az ACLU igazgató helyettese volt. 1982 óta a Georgetown Egyetem jogász professzora. Folytassuk 1940-nel, június 13-án megszületett Gojko Mitics, jugoszláv színész, a jugoszláv-indián filmek Vinetuja. Filmjei: a Severino, az Apacsok, a Sólyom nyomában, a Vadölő és a Fehér farkasok. Ugorjunk 1953-ra, június 13-án született Denverben Tim Allen, amerikai színész, komikus. Ismertebb filmjei: a Télapó 1-2, a Baklövészet, a Toy Story és a Galaktikus küldetés. 1972-vel folytatjuk, június 13-án Honoluluban meghalt Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. És ugorjunk 1986-ra, június 13-án meghalt Benny Goodman, amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 3. részéből.
1: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 13-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 33-tól 37. vers. Jézus a hegyi beszédben azt mondta tanítványainak: hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Elmélkedés. Jézus nem csak a tetteinket, hanem a szavainkat is szeretné áthatni igazságával. A világ gyakran a féligazságok, túlzások, titkolózások, észrevétlen csúsztatások ködében él. Sokszor azt mondjuk, amit hallani akarnak mások, de nem azt, ami igaz. Jézus azonban világosságot akar hozni ebbe az űrzavarba. Az eskü nem a kimondott szavak miatt probléma, hanem amiatt, hogy hiányzik a belső hitelesség. Jézus nem csupán a hamis esküt veti el, hanem azt is, hogy valaki olyan ember benyomását keltse, aki csak különleges fogadkozással mond igazat. A tanítvány szavának már önmagában igaznak kell lennie, mert az igazság lelke lakik benne. Az igen legyen igen, és az elhangzott szónak vagy ígéretnek legyen valóban súlya. Egy megbízható ember nem beszél sokat, nem fogadkozik, hanem amit mond, azt megtartja. Jézus tanítása tehát belső szabadságra és felelősségre hív. Ne manipuláljunk, ne szépítsünk, ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk ki az igazság mellett, bármennyire kényelmetlenes sok esetben. Az igazmondás egyrészt erkölcsi parancs, másrészt az Isten képére formált ember lényegi jellemzője. Amikor szavaink megegyeznek szívünk szándékával, akkor Jézus nyomában járunk, aki ezt mondta magáról: én vagyok az igazság. Uram Jézus Krisztus, azt tanítottad, hogy a mi szavunk legyen igen, igen, nem, nem,

0: És elítélted a kétszínűséget, a takargatást, a hamis beszédet. Kérlek, adj nekem őszinte szívet és tiszta ajkat, hogy amit kimondok, az összhangban legyen a szándékaimmal. Segíts, hogy ne beszéljek feleslegesen, ne ködösítsek, ne rejtsem el az igazságot, hanem legyek hiteles minden szavamban. Legyen életem tanúságtétel rólad, aki maga vagy az igazság. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan gondolták úgy, hogy nem szerencsés másoknak elküldeni a saját nyálukat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába!

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra. Reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: esti kérdés. Midőn az este lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriás dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek e lepelnek árnyán egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészon vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepet el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédű, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Riván, hol lángot apróz mat opál tükör, mereng a messze múltba vissza Riván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, ha márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való, mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az este szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bús danaid a lányok, s a nap az égő sziszifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
1: Hobbi rádió. Fogalmazni, menjetek ki a busztába!

0: Kedves gyerekek, ma Láng Anna Mária mond mesét.
1: Arra gondoltam, hogy ma este az elveszett tárgyakról fogok mesélni. Tudjátok, hogy minden évben egyszer, egy ráérős nyári délutánon megrendezik az elveszett tárgyak napját. Azt persze senki nem tudja pontosan, hogy mikor lesz ez a nap, de amikor eljön az ideje, megkondul az elveszett tárgyak harangja. Az elveszett tárgyak felsóhajtanak. Megkezdődött. Végre megkezdődött. Suttogják. Egy éven át minden percben ezt a harangkondulást várják, mert úgy szól a törvény, hogy ezen a napon minden megtörténhet. Az elveszett tárgyak visszakerülhetnek gazdáikhoz, vagy új gazdára lelhetnek, s nem kell többé sötét szekrényaljakban, utcaporban, vagy dudva közt, és ki tudja még hány és hányféle helyen kuporogniuk. Az elveszett tárgyak egy éven keresztül csak arra gondolnak, mit fognak tenni, ha megkondul a harang. Terveket szűnek arról, miként hívják majd fel magukra a figyelmet. Mit mondanak annak, aki megtalálja őket, és hogyan teszik hasznossá magukat, ha nem lesznek többé elveszettek. Ábrándoznak, álmodoznak, de amikor eljön az idő, mégiscsak nagyon kevesen tudják végrehajtani jól kigondolt tervüket. Azoknak, akiknek nem sikerült megtaláltatniuk magukat, újabb egy évet kell várniuk. Némelyik már több éve porosodik valahol észrevétlenül. Ismerek egy öreg orsót, aki 102 éve került egy gazzal benőtt árokba, amikor a macska játszott vele. Az öreg anyóka, aki elveszítette, évekig kereste. Majd amikor meghalt, a lánya kereste tovább. Most meg annak a lánya nem találja sehol. Van úgy, hogy apáról fiúra, anyáról leányra száll az elveszett tárgyak története. A titokra mégsem derül fény. Az elveszett tárgyak nem olyanok, mint az eldobott tárgyak. Az eldobott tárgyaknak már reményük sincs arra, hogy valaki felemelje őket. Ugyan kinek kell egy rozsdás kilincs, egy kilukat fazék, egy letörött bögre fül. Pedig igazán megérdemelnének legalább egy ünnepet, ha már oly sokáig használatban voltak. Az év minden napjára juthatna egy-egy ünnep. Megrendezhetnénk az elnyűt cipők, a leszakadt kabátgombok, a törött edények, a lyukas zsebek, mi több, a meg nem írt levelek, az eldobott szerelmek, és az eltépett papírlapok ünnepét. Se szeri, se szám az eldobott dolgoknak, mulatozhatnánk egész életünkben. Az elveszett tárgyakkal viszont az a baj, hogy nem ott vannak, ahol lenniük kellene. A legkisebbek mindig a kedvenc játékaikat veszítik el. Hol itt, hol ott hever egy-egy síró baba, bepiszkolódott mackó rozsdás kis autó. De a nagyobbak se különbek. Elveszítenek kendőt, sálat, ablakdeszkát, ajtófélfát, tetőcserepet, fülönfüggőt, gyűrűt, nyakéket, cipőfűzőt, csavarkulcsot, nyerget, kantárt, csatot, hajpántot, krajcárt, pengőt, forintot, de végig egy kiszáradt patakmederben heverő teknőről és létráról is tudok. Képzelhetitek, egy létra, meg egy teknő. A szerencsés tárgyak aztán előbb-utóbb előkerülnek, a kevésbé szerencsések soha. Az elveszett tárgyak írnoka hosszú listát tudna mutatni arról, hogy miféle tárgyak várnak itt is, ott is arra, hogy valaki végre megtalálja őket. Egyetlen olyan dologról tudok, ami soha többé nem lehet már senkié, mert örökre elveszett, és ez sosem találnátok ki. Egy hóember. Hallottatok már arról, hogy valaki elveszítsen egy hóembert? Én a saját szememmel láttam az esetet. A hóember egy kisfiúé volt. Az édesapja gyúrta neki, amikor a kisfiú betegen feküdt a szobában, és nem mehetett a többiekkel járni.

0: mert térdig süppett a hóba, a hóember még nehezebben haladt. Éppen egy óriási fenyő mellett mentek el, amikor a kisfiú megcsúszott. A fenyő egyik ága után kapott, mire a fát borító hatalmas hókupac egyenesen a hóemberre zuhant. A hó tetőtől talpig elfedte őt. A kisfiú hátrafordult a robajra, de már csak formátlan hókupacokat látott. Hóember! Hóember! Kiabálta. Hová tűntél? A hóember a hóhalom alól hiába próbált válaszolni, szája teletőmődött jeges hókristályokkal, és egy hang sem jött ki a torkán. A kisfiú sötétedésig kereste barátját, de nem találta, pedig ott volt a szeme előtt. És hiába jött vissza másnap és harmadnap, a hóembert örökre betakarta a hó. Örökre, mondtam, s ez így igaz, mert a hóember nem várhatta meg az elveszett tárgyak napját. Tavasszal, amikor megindult az olvadás, először a reáhullott hóréteg olvadt el, majd lassan a hóember feje, teste és lába is. A kisfiú most már sohasem találhatja meg a barátját, akárhányszor rendezik is meg az elveszett tárgyak napját. És hiába kap a következő téren újabb hóembert az ablaka alá, az már nem ugyanaz többé.
1: Boldizsár Ildikó az Elveszett tárgyak napja című meséjét Láng Anna Mária mondta el. A hangfelvétel 2011-ben készült.
2: Hobbyradio.hu

0: Jó napot kívánok, elnézést kérek, látom vonulnak többen is. Mi a neve?
1: Stravinsky Manók tánca.
0: Nem, azt majd később kérjük, hogy amit megbeszéltünk, hogy kérnek majd, hanem először akkor hol dolgozik?
1: Stravinsky Manók tánca.
0: Nem, az később, amit megbeszéltünk, hogy mit fog kérni, hanem először azt, hogy mi a brigád neve?
1: Stravinsky Manók tánca.
0: Nem, akkor mit szeretne látni, na most mondja?
1: Valami szerelmes filmet, ahol a főhős ránehézkedik a hölgyre. Előveszott
0: egy... Tehát kérését teljesítve következik Stravinsky Manók tánca a Holland TV Balett előadásában.
2: Szeretettel köszöntjük a vasaskapu dolgozóit!
3: Jó napot kívánok! Látom, a brigáddal vonulnak!
4: Igen, már 20 éve vonulunk így együtt, és minden május esélyt együtt töltünk a brigáddal.
3: Mindig együtt vannak?
4: Mindig együtt vagyunk, és állandóan vonulunk a brigáddal.
3: Hol dolgoznak?
4: Magyar Szálka és Gerenda Művekben dolgozunk.
3: Maga személy szerint mit csinál?
4: Hát én ottan agregátorkezelő vagyok a részekben, de a brigád is ugyanazt csinálja.
3: A brigád is agregátor.
4: Mi együtt szoktunk lenni mindig.
3: Jó, ezt már mondtam. Na most valami kérés esetleg volna az esti kívánság műsorban, amit szívesen
4: hát
3: teljesítenénk.
4: Kérésem, ha lehetne, mivel már mindenkit láttunk énekelni, táncolni a tévében, láttuk már a bemondónőket énekelni, meg az elnököt, meg a feleségét is szilveszterkor táncolni, most ha lehetne a két portást, az éjjeli és a nappali portást, szóval a vágó és a rózsa portás urakat, ha láthatnám, amit véletlenül énekelnek, először úgy önmagukról, hogy annak idején latin szakos tanár, meg vegyészmérnök volt, aztán úgy spontán táncolnának is, és ha lehetne, hogy véletlenül Nádas Gábor és Szenes Iván írná erre egy kis blüettet, úgy véletlenül, ha lehetne...
3: Ez teljesen véletlenül meg is van, úgyhogy teljesen véletlenül már is pereg a felvétel.
0: Köszönjük! Jó napot kívánok! Látom, ön is vonul együtt, sokan.
3: Vonulunk.
0: Mi a maga foglalkozása?
3: Kisiparos vagyok én.
0: Kisiparos?
3: Kisiparos vagyok.
0: Mi az, amit most kérni fog?
3: Pünkösdi rózsák, piros rózsák, kihajoltok az ablakon, de szépen is virágoztak.
0: Nem tudom, hogy maga biztos, hogy ezt kéri?
3: Biztos, mert az apósom is ezt kér, hogy pünkösdi rózsák, amikor piros rózsák...
0: Elhatároztak, hogy ezt kérik, kész.
3: Ezt kérik, piros rózsák, pünkösdi rózsák, de szépen ragyogtok.
0: Jó, de most akkor nekem is van egy kérésem,
3: igen.
0: Kisiparos, az adózása rendben van?
3: Akkor ha lehetne kérni Bartók Béla...

0: Bartók Béla zene, húrós és ütőhangszerekre és cselesztákra.
1: Mi sem egyszerű, kedves közönségünk, mi sem egyszerű, belő is van készítve. Már éppen itt van a filmszalag betekerve, következnek a MÁV szimpatikusok zenekara. Elnézést, látom, ön is vonul egy nagyon barnára sült fiatal diák. Azt hiszem, hogy ön talán nem is itt született Magyarországon, ön itt tanul.
2: Állakám, meg indaktál, de újra vagyok nálam. Nem, hogy csak nőrdőzöm, de általában.
1: Értem. Na most gondolom, hogyha itt tanul a diák, honnan jött? Melyik országból? Fejlődő
2: országból.
1: És mi az, amit kérne?
2: Szimándi József, Hasszán, te mindenem.

0: Jó napot kívánok, Plátonon is vonul. Mit szeretne látni, hallani a mai műsorban este?
1: Én nagyon szeretném, egy jó kis nevetéssel szeretném összekötni, ha lehetne kérni. A feleségem a Markos Nádas Zsoltól, a Józsi hol van? Józsi hol van? Józsi hol van?
0: Szóval ezt fogja kérni, ezt, ugye?
1: A feleségem is ezt kérte, az unokaöcsém, az egész család, a brigádból is mindenki ezt kérte. Igen, ezt kértem.
0: Lehetne. De nem ezt beszéltük meg.
1: De én, ha lehetne,
0: nem, Markos nem, Nádas, maga
1: Józsi,
0: nem ezt kéri. Maga nem ezt kéri.
1: A Markos Nádas.
0: De nem, nem, maga nem ezt fogja. De mit fog kérni?
1: Markos Nádas.
0: Nem a Markos Nádas. Mit fogja kérni, te dög? Mit kérsz, te szemét?
1: Szeretnék nevetni.
0: Nem ezt beszéltük meg. Mondd meg, hogy mit kérni, te szemét? Mit kérsz?
2: Megfulladok.
0: Mit kérsz?
2: Levegőt.
0: József Attila versét előadja Kálai Ferenc. És most itt a stúdióban beszélgető partnereink, illetve azok a művészek, akik ma este ide fáradtak. Most érkezett meg az a művész, aki 15 perccel ezelőtt még játszott a színházában. Még látom, hogy egy kicsit fáradt
3: nem,
0: is.
3: Nem, egyáltalán nem vagyok fáradt.
0: De fáradt, izzadt
3: nem,
0: vagy.
3: Nem vagyok izzadt, ne arra
0: kügyöletem. Olyan büdös vagy, hát...
3: Arra, hogy én teljesen lezuhanyoztam, nagyon jól kérdem.
0: Dehogy is, hát látom.
3: Vidáman sétálgatva jöttem
0: már. Ideges vagy, és
3: abszolút nem vagyok ideges, teljesen jól érzem.
0: Sátott is vagy, látszik.
3: Dehogy, egész jól érzem.
0: Remeg a kezed.
3: Nem, mitől remeg nekem, teljesen jól érzem.
0: Dehogy, hát látszik, ideges vagy.
3: Nem vagyok egyáltalán ideges.
0: Dehogy.
3: Felejtsem már belé, teljesen jól érzem magamat, semmi bajom nincs.
0: Kedves nézők, nem tudja, hogy azért tegeződünk, ez egy mókás dolog, mert mi annak idején együtt jártunk még abban az iskolában, ahol igen, és szóval ez a művész, aki most ezek után elő fog majd adni egy klasszikus jelenetet, baromi rosszul, mert elrontottam.
3: Nagyon jó lesz a rendezőnek.
0: Elrontottátok, be kell ismerni, hát itt
3: már...
0: Szóval ez a művész, akivel együtt, valamikor együtt jártam iskolába. A lényeg az, hogy a produkció, na mindjárt látják a produkciót, csak először egy-két kérdést föltenék neki, hogy volt-e jogi eseteiben olyan szituáció, amiben esetleg nevetséges dolog történt, ami jó mulattak és nem sikerült. Ez a művész, aki most izzadt és el fogja rontani majd a jelenetet, de hogy esetleg mondaná...
3: Nem, nem vagyok izzadt, de elmondanék egy vidám történetet.
0: A jogi eseteiről van vidám.
3: Nagyon, nagyon vidám történet. A... láptörlővel kapcsolatos, hogy nem volt teljesen oda csapatott.
0: Igen, én is emlékszem erre, hogy együtt voltunk, az volt történet, hogy... Jöttem a kis alacsonyra!
3: Azt mondtad, hogy a láptörlő...
0: Nem ez az egész, plusz nem ment el a kukra, nem volt... Keres Józsi, majd mindjárt a jelenet, hogy özenek egy kávét, csak megbeszéljük, hogy jött a láptörlő. Ezután, hogy vidám történet után következik a produkció, Strindberg haláltánca. Látom, önök is nagy táblákkal vonulnak itt, igaz?
2: Nagy táblákkal vonulunk, mi itt nem fölkérem tépen,
0: igen, gondolom, együtt dolgoznak, hol dolgoznak?
2: Gázgyárban dolgozom, gázgyár, nagy daj van, volt ropp, van át gázgyárban. Azóta dajár, dajár talombom, nagy gyár robbanát volt, nagyon nem gáz robbanát volt, nem hallom, mit már.
0: Mégis mi az, amit hallani szeretne?
2: Bármi!
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
5: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
6: Na most már 10 van.
4: Kamu reklámot hallottak.

kubiga, te kis gubiga. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk hamar át a túl.

végre tudni azt, hogy a bulingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom a zenék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész este.

diktátor vagy, neked nem használ az intő szó, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobb,

számít, ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart.

0: a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
9: Hölgyeim és uraim, ismételten csak illatokkal, ízekkel teli óra elé nézünk, hiszen ez itt a konyhafőnök ajánlata. A mai nap folyamán is, akik itt ugye a virtuális konyhában tevékenykednek, nagy sipkában, fehér kötőben, egyfelől Szamer Gábor László vazul.
10: Másrésztről pedig a konyha jól megszokott főnöke, ő pedig nem más, mint Nacsa Móni. Na hát kérem szépen, újra van egy témánk, illetve hát sokféle ételünk ehhez köthetően, egy kis nyárvégi szilvázós 60 perc jön a következőkben, ugyanis a sokféle hazai szilva fajtának köszönhetően egészen júliustól októberig kerülhet az asztalunkra ebből az egészséges gyümölcsből. Egy szilvafáról egyébként akár 30 kilónyi gyümölcs is szüretelhető, fejenként mintegy 6-7 kilót fogyasztunk el belőle évente, na de kérdés, hogy hogyan is fogyasztjuk.
9: Például le lehet készíteni a friss szilvából készült húsokat is, ne feledkezzünk meg ugye arról, amellett persze, hogy van szilvabefőt és szilvalekvár. A szilvalekvárt Szatmárban sok helyen még most is kerti üstben főzik, tudják, abban a hatalmasban maggal együtt, amit aztán rostán kipaszíroznak belőle. A szatmári szilvalekvár agyagedényekben, szilkékben várja a telet és a derejére éhes szájakat. A hagyományos szatmári szilvalekvár olyan sűrű, hogy régen faládában tartották.
10: A szilvás gombóchoz a kisebb és aromásabb szilvákat érdemes egyébként felhasználni, és hogyha már itt vagyunk a szilvánál, akkor a szilva léből készülhet szilvabor is, de ez az alapja számos rövid italnak is. A jó magyar szilvórium, a szilvapálinka, ma már hungarikum, szilvából pedig számos országban készítenek rövid italokat. Ez az alapja a szlivovicának, a rakijának, vagy éppen a tuicának, de hát azért ne feledkezzünk meg a jó kis szatmári szilvapálinkáról.
9: Kevés olyan népszerű aszalvány van, mint az aszalcilva. Húsok töltelékeként, édességekben, vendégváróként, szalonnába tekerve is megsütve, és igen kiváló, Kínában csípősen és sósan is árusítják.
10: Nem túl meglepő egyébként azt állítani, hogy a szilva igenis egészséges, 85%-os víztartalma miatt a szilva nagyon jó szomjoltó, energiatartalma pedig fajtától függően körülbelül 100 g-ban 50 kg kálcium van. Vitamin tartalma nem igazán kimagasló, de azért A, B és C vitamint is lehet találni benne. Rost tartalma viszont igen magas. Az ásványi anyagok közül kálium, kalcium, foszfor, magnézium, cink és növényi antioxidánsok is vannak a szilvában. Antioxidáns tartalmánál fogva hátráltatja az öregedés folyamatát, salaktalanító, vizelethajtó, étvágyfokozó is. Az idegrendszert is serkenti, javítja az immunrendszer ellenálló képességét, szív- és érrendszeri betegségeknél hasznos lehet, no meg azért székreketés ellen a gyermekeknek pedig aszalt szilvát szoktak egyébként adni.
9: Ennyi hasznos tanács után nézzük, hogy mit főzünk. A duplázás egyében tesszük a mai főzésünket, hiszen mindenből kettőt főzünk, előételből, főételből, és ez alól csak a desszert jelent majd kivételt, hiszen az egy nagyobb lélegzetvételű gombóc lesz. Na nézzük, lesz itt mézes szilva krémleves, aztán.
10: Aztán sajtkrémmel töltött szilva falatkák.
9: Békönbe göngyölt csirkemáj aszalt szilvával.
10: Illetve lesz itt nekünk dán rakott csirkénk is természetesen szilvával.
9: És ha már az édességről beszéltem, készítünk szilvás gombócot mákkal szórva, úgyhogy ne menjenek sehová, jön az ízekkel teli egy óra, a konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Vágjunk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába. Ma igazán szilvás hangulatban vagyunk, ráadásul mindenből duplát készítünk. Szóval már is jöjjön a levesünk, illetve az előételünk. Kezdjünk mondjuk a levessel, mézes, szilva, krémleves. Ehhez szükségünk van 70 deka szilvára, ez lehet akár fagyasztott is. Kell még nekünk víz, fahéj, őrült szegfűszeg, 4 púpos evőkanál cukor, méz, 2 csomag vaníliás cukor, egy doboz, 2 decinyi főzőtejszín, és hogyha van otthon, akkor egy marék fagyasztott málna is, a tálaláshoz pedig felvert tejszínhab, illetve néhány szem szilva szükségeltetik.
2: Nézzük, hogyan készül. Rögtön félre is tehetünk néhány szem szilvát. Majd a többit és a málnát felengedjük, majd egy fazékba tesszük, és annyi vízzel felöntjük, ami épp ellepi. Hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget, és az egészet rottyantunk egyet. Megvárjuk, amíg picit kihűl, majd turmixgépbe tesszük és krémesre aprítjuk. Hozzákeverjük a tejszínt és visszaöntjük az egészet a lábasba. Megint rottyantunk egyet rajta, majd hagyjuk teljesen kihűlni, megkóstoljuk, és ízlés szerint hozzáadunk annyi mézet, amennyi csak jól esik. Szerintünk Szomival 4 evőkanálnyi már bőven elég ahhoz, hogy ízletes legyen. Tálalásig a hűtőben tároljuk, majd felvert tejszínhabbal és néhány szem szilvával tálaljuk.
1: Aki viszont szereti egy kicsit különlegesebb ízeket kombinálni, tudunk neki ajánlani sajtkrémmel töltött szilvafalatkákat. Hát egy 4 személyre elegendő körülbelül 16 szem szilva, egy gereszt fokhagyma, 20 deka natúr sajtkrém, illetve kell nekünk egy pár, jó pár, 32 darab fél dió is. Először is a szilvát megtisztítjuk, megmossuk, kimagozzuk és lecsepegtetjük, a fokhagymát megtisztítjuk és jó apróra összevágjuk. A sajtkrémet simára kikeverjük egy csipet őrölt fehérborssal, és a fokhagymát is beledolgozzuk. A fél szilvákat megtöltjük a sajtkrémmel, ráültetünk egy-egy fél diót, a megtöltött szilvákat tárra rendezzük és körülbelül egy óra hosszára a hűtőbe tesszük, tálalásnál kis koktélos villákat szúrunk a szilvákba, és vendégváró falatként, vagy akár előétel is kínálhatjuk a sajtkrémmal töltött szilvafalatkákat.
2: Ennyit az előételekről és a levesekről, hamarosan visszatérünk immáron a főételekkel.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Már is folytatódik a konyhafőnök ajánlata, ahol a mai napon egy szilvát szilvával eszünk, és egy szilvát szilvára halmozunk. Itt vagyunk mindjárt a főételeinknél, az első nem egy nagy ördöngőség, nem kell semmiféle nagyobb főző tudomány hozzá, annál inkább hozzávalók. Csirkemáj, füstölt békön, aszalt szilva, só, bors, ízlés szerint más fűszerek, majoranna, illetve fokhagyma, illetve egy kevés olaj. Figyeljenek, egyáltalán nem nehéz elkészíteni. Először is meg kell mosni a csirkemájakat, megtisztítani és félbevágjuk őket, kevés olajon megpirítjuk, arra vigyázva, hogy a darabok egyben maradjanak, és hozzáadjuk a fűszereket is. Hogyha már egy kicsit kihűlt, akkor minden darab mellé teszünk egy-egy szem aszalt szilvát, és betekerjük a szalonnába. Jénaitálba vagy tepsibe szorosan egymás mellé sorakoztatjuk őket, és sütőben szép pirosra sütjük, burgonyapüré vagy éppen petrezselymes burgonya illik a legjobban hozzá.
6: És hogyha még mindig úgy gondoljuk, hogy van mit készíteni szilvából, akkor nézzük, hogy hogyan készül a dán rakott csirke. Kell hozzá fél kiló csirkemell, negyed kiló aszalt szilva, ugyanennyi békön, tehát negyed kiló, 3 alma, 30 deka füstölt sajt, só, cukor, fahéj, 3 deci tejszín és olaj. A felcsikozott csirke mellett enyhén sózzuk meg, forgassuk meg fahéjban, és olajon pirítsuk meg. A megmaradt sós fahéjas olajhoz adjuk hozzá a tejszínt, egy evőkanál cukrot, és melegítsük fel. Egy üvegedényben a csirkemell csíkukra rétegezzük rá tetszés szerint az almaszeleteket, a füstölt sajtot, az aszalt szilvát, végül a békünt. Tegyük be a sütőbe, és úgy fél óráig, 3/4 óráig süssük pirosra.
5: Hamarosan jön Gombócart úr ajánlata a desszertünk. Ha már szilvánál járunk, mi mást is készíthetnénk, mint szilvás gombócot, sokunk nagy kedvencét, mindjárt itt a konyhafőnök ajánlatában.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Szabi Rádió. Rádió.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Itt is vagyunk konyhafőnök ajánlatunkban, Gombóc Artúr ajánlásával. Ma szilvás gombócot készítünk mákkal szorva, amihez kell 1 kg lisztes krumpli, 30-35 dl liszt, egy tojás, diónyi sertészsír, csapott kávéskanásó, körülbelül 32 darab szilva, ez olyan durván másfél kiló. Fahéj, 8 deka olvasztott vaj, 15 deka mák darálva, és 10 deka porcukor.
3: No és akkor nekivághatunk a szilvás gombóc elkészítésének. A krumplit héjában sós vízben először főzzük meg, majd pedig a héját lehúzva krumpli nyomón törjük át. Ha már langyosra hűlt, beletesszük a lisztet is, a tojást, a zsiradékot, sót, és jól gyúrható tésztát készítünk belőle. Hogyha esetleg nagyon lágy lenne, akkor még egy kis liszttel tudjuk ezt egy kicsit keményíteni. Hogyha esetleg nagyobb szilvánk lenne, akkor érdemes egyébként ketté vágni, de hogyha olyan tűrhető emberi méretekkel rendelkezik, akkor nyugodtan az egész szilvát lehet használni, természetesen azért kimagozva az igazi. Egy kis marétnyi tésztát kicsípünk a mennyiségből, és a tenyerünkkel szétlapítva beletesszük a fahéjjal és cukorral belül meghintett szilvákat, gombóccá formázzuk, és bő sós vízben addig főzzük őket, ameddig a víz felszínére nem jönnek. Amikor beletesszük a vízbe, akkor a víznek már fornia kell, erre figyeljünk oda, mert a gombóc lehűtheti a vizet. Ezt a mennyiséget, amit mi most itt Mónival elkészítünk, körülbelül egy jó kis 6 literes fazékban két adaggal lehet kifőzni. A lecsepegtetett gombócokat olvasztott vajban megforgatjuk, és tálba lerakva cukrozott mákkal megszórva tálaljuk. Lehet tejfölt is tenni a tetejére, aki szereti, még finomabb lesz tőle.
2: Hamarosan folytatjuk, imáron nem főzünk, helyette tanácsokat adunk, mégpedig az általában mindig a műsorban ilyenkor jelentkező konyhai tippjeinkben.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.
4: Gym class hero.

0: Hobby Rádió.
1: Megérkeztünk az ilyenkor már szokásossá vált ajánlgatásainkhoz, már mint ami a konyhai tippeket illeti. Hát manapság már nem nagyon lehet fellelni, de azért létezik még kisebb-nagyobb helyeken zacskós tej. Érdemes tudni, hogy a felnyitás előtt fel kell rázni, ugyanis az oldalán lerakódott A és D vitamin így könnyebben fellazul.
2: Ki tudta volna, hogy a nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló. A megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
1: Kissé drága mulatság, de hogyha igazán finomat akarunk készíteni, akkor a mély fagyasztott halat úgy tudjuk igazán frissé tenni, hogyha tejben olvasztjuk fel.
2: Tortát, kalácsot és friss kenyeret forró vízbe mártott késsel szeleteljük, így nem lesz morzsalékos.
1: A vágott virág nem fog később sem rohadt szagot árasztani magából, hogyha a vízébe teszünk egy kis cukrot.
2: És a megbarnult burgonya visszanyeri a színét, ha a főzővízben néhány csepp ecetet öntünk.
1: A túró és a gomolyos sajt sokáig friss tud maradni és ízletes is, viszont hogyha borba áztatott vászonba csomagoljuk, akkor még tovább el fog állni.
2: A mosogatószerből dupla mennyiséget kapunk, ha fele-fele arányban felöntjük ecettel.
1: A gyümölcsökből a legtöbb tápértéket a szervezet úgy tudja hasznosítani, hogy akkor a reggel éhgyomorra fogyasztjuk őket, akár reggeliként is nem véletlenül esznek a filmekben. Mit is? Grapefruitot.
2: Az összegyúrt tészta nyújtásakor már ne használjunk túl sok lisztet, mert megváltoztatja az összetevők arányát, ráadásul nem is lesz olyan jó a tészta.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ennyi volt erre a hétre a konyhafőnök ajánlata, de ne feledjék, hogy mi 7 naponta visszatérünk újabbnál újabb receptekkel és tippekkel. Addig is éljenek és egyenek jókat. Az elmúlt egy órában Szomer Gábor László vazult.
2: Illetve Nacho Mónit hallották, és ahogy ő is mondta, egy hét múlva visszatérünk, szóval akkor is tartsanak velünk. Higgyék el, ételi ízekkel kápráztatjuk el önöket akkor is. Köszönjük a figyelmüket, főzzenek sokat és kápráztassák el a vendégeinket. Egy hét múlva is választanak bennünket. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli-délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hőnök táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
12: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán

az van, hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a fel.

mondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, nem nagyon muszáj, mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát, és a gyökere volt föl.

0: Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van. Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Milyen lopakban?
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni, menjek neki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
8: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
9: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
9: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó következő adásában. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ismét 12 dalpárt hoztam a számotokra, hogy megnézzük azt, hogy egy dal hogyan tud átalakulni egy későbbi korszakban újra. Remélem most is együtt fogjuk majd meghallgatni őket, amelyhez kellemes szórakozást kívánok mindenkinek az elkövetkezendő két órára. Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli klasszikus szólt itt a Duplájóban, a Yes előadásában hallhattuk az Honor of a Lonely Heart című dalt. Az együttes eredetileg a progresszív rock egyik meghatározó zenekara volt, és már a 70-es években hosszabb, összetettebb dalaikkal váltak ismerté. A 80-as évek elején azonban egy kicsit irányt váltottak, és modernebb rádióbarát hangzással tértek vissza. Ennek az új korszaknak lett az egyik legnagyobb sikere az iménti dal, amely 1983-ban jelent meg. A dal frissnek számította maga idejében, erős ritmus, rövidítő szerkezet, különleges hangminták és hanghatások jellemezték. A szöveg központi gondolata egyszerű, mégis sokakat megszólított. Jobb egyedül élni és vállalni a döntéseinket, mint egy rossz kapcsolatban maradni. A dal hatalmas siker lett, az Egyesült Államokban a Billboard lista első helyére is felkerült, és a zenekar legismertebb slágerévé vált. Érdekesség, hogy a dal már eredetileg is modern, kísérletező hangzású volt, ezért később könnyen tudott új életet kapni az elektronikus zenei világban is. És innen ugrunk előre jó néhány évet a klubzene korszakába. A kanadai DJ és producer Max Graham a 2000-es évek elején készített egy új változatot, amely már a dance és trance világ hangzását hozta. Ebben az esetben nem egyszerű feldolgozásról beszélünk, hanem egy remix-szerű újragondolásról, ahol az eredeti dal felismerhető részei megmaradtak, de az egész felvétel a klubok világához igazodott. A hangsúly itt már a ritmuson és az elektronikus építkezésen van. A jól ismert dal modern alapot kapott, így a 80-as évekbeli rockslágerből egy 2000-es évekbeli tánctéri dal lett. Ez is jól mutatja, hogy egy erős szerzemény hogyan tud alkalmazkodni új korszakok hangzásához. Ha összehasonlítjuk a két változatot, a Yes eredetije inkább egy energikus pop-rock dal, míg Max Graham feldolgozása a klubzene felé viszi el ugyanazt az alaptörténetet. A dallam ismerős marad, de a környezet teljesen megváltozik. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a 80-as évekbeli klasszikus a modern elektronikus zene világában. Jöjjön már is Max Graham és Yes közös produkciója újra, ez már itt az Honor of a Lonely Heart, csak is nálunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy olyan dallam szólt itt a duplájóban, amelyet szinte mindenki felismer néhány hang után, a Wuhan Jazz Dance, vagyis a közismert kacsatánc eredeti változata. A dal eredetileg az 1950-es évekre vezethető vissza. Egy svájci harmonikás Werner Thomas komponált egy egyszerű vidám dallamot, amelyet eredetileg vásári és táncos rendezvényeken játszott. A 70-es években a holland elektronikás zenekar készített belőle stúdió felvételt Wuhan Jazz Dance címmel, és ez indította el a nemzetközi sikert. A dallam gyorsan elterjedt Európában, majd az angol száz világban is ismert lett Birdie Song, illetve Chicken Dance néven. A dal különlegessége, hogy nem a szövege miatt vált híressé, hanem a hozzá kapcsolódó közösségi tánc miatt. Az egyszerű kézmozdulatokra és ritmikus lépésekre épülő koreográfia miatt esküvőkön, falunapokon, családi rendezvényeken máig rendszeresen előkerül. Kevés olyan európai táncdal van, amely ennyire széles körben beépült a közösségi kultúrába. És most nézzük meg, hogyan él tovább ez a sláger a mi kis hazánkban. A magyar változatot a 70-es évek egyik legismertebb előadó páros, a Zárai Márta és Vámosi János tette ismerté. Zárai Márta 1927-ben született, eredetileg színészi pályára készült, de hamar a könnyű zene felé fordult. A 60-as, 70-es években a magyar táncdal egyik meghatározó alakja lett. Férje és állandó színpadi partnere Vámosi János volt, akit szintén a korszak ismert rádiós és televíziós énekeseként ismerhettek. A páros nem csak házastársként, hanem duóként is hosszú éveken át együtt lépett fel, és a magyar szórakoztató zene állandó szereplői voltak. A kacsatánc az ő előadásokban a nemzetközi táncőrület hazai változatává vált. Nem paródiaként, hanem a korszak táncdalos világába illeszkedve adták elő. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején a rádió és a televízió még erősen meghatározta, mi juthatott el a közönséghez, és az ő nevük garanciát jelentett arra, hogy egy külföldi sláger magyar változata széles körbe ismerté váljon. Érdekesség, hogy a Zárai Vámosi páros hosszú pályafutása során számos duettet énekelt, és a magyar könnyűzene történetében az egyik legismertebb házaspárként tartják számon őket. A kacsatánc az ő repertoárjukban inkább a könnyed közösségi szórakoztatás vonalát képviselte, és jól illeszkedett a táncdalos hagyományba. Ha összehasonlítjuk az eredeti Wuhan Jazz Dance felvételt a magyar változattal, a dallam ugyanaz, de a kulturális közeg más. Az egyik egy nemzetközi vásári és közösségi táncdal, a másik a magyar szórakoztató zenekeretei között vált ismerté népszerű előadók tolmácsolásában. Most pedig hallgassuk meg ezt a hazai változatot, amely gondolom sokak számára kellemes emlékeket idéz fel. Szól már is Zárai Márta és Vámosi János közös dal a kacsatánc itt nálunk a duplájóban.

0: mert jaj, cica eszem azt a csöp.
1: Egytól
2: nélküled még a mennyország is vár.
1: Ez a duplán jó.

elmúlt percekben egy energikus 80-as évekbeli sláger szólt a duplájóban, a Pointer Sisters jó voltából ez volt a Dirty. A négy lánytestvérből induló, de később három tagúra csökkent lánytrió a 70-es években tűnt fel, és különlegességük az volt, hogy több zenei stílus között is könnyedén mozogtak. Kezdték szól és funk irányba, később pedig a pop és dance világába is nagy sikereket értek el. Az imént felcsendült daluk 1985-ben jelent meg, és már a korszak modern elektronikus hangzását képviselte. A dal lendületes ritmusával és könnyen megjegyezhető refrényével hamar klubos rádiós kedvenc lett. A szöveg játékos kihívást fogalmaz meg, egyfajta magabiztos energikus hozzáállást közvetít, ami jól passzol a 80-as évek pop hangulatához. A felvétel felkerült az amerikai slágerlistákra is, és az együttes egyik legismertebb dance-orientált dalává vált. A 2000-es évek klubzenei világában aztán újra előkerült ez a dallam. A kanadai DJ és producer Dave Armstrong készítette el a Make Your Move című változatot, amely már a modern house és dance hangzást képviselte. Ebben az esetben nem klasszikus feldolgozásról beszélünk, hanem egy olyan újraértelmezésről, amely az eredeti dal motívumait és hangulatát használta fel, de teljesen a klubok világához igazítva. A hangsúlyt már nem annyira a dalszövegen, hanem a ritmuson és az elektronikus felépítésen van. A jól ismert fokális részletek felismerhetőek maradtak, így a dal egyszerre szólt az új közönséghez és azokhoz is, akik még emlékeztek a 80-as évek eredetiére. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Pointer Sisters dala a 80-as évek pop dance korszakát idézi, még Dave Armstrong verziója már a 2000-es évek klub kultúrájába helyezi át ugyanazt az energiát. Két külön korszak ugyanabból a zenei alapból kiindulva. Most pedig hallgassuk meg, hogyan született újjá egy 80-as évekbeli dance sláger a modern elektronikus zene világába. Jöjjön már is Dave Armstrong előadásában Make Your Move, csak is itt

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli szinti popdal szólt itt a duplájóban, a német The Twins előadásában hallhattuk a Ballet Dancer című számot. A zenekar a 80-as évek elején vált ismerté, és akkor szak elektronikus pop zenéjének egyik jellegzetes képviselője volt. Zenéjükre jellemzőek voltak a szintetizátorokra épülő dallamok, az egyszerű, könnyen megjegyezhető refrének és a kissé melankolikus hangulat. A Ballet Dancer 1983-ban jelent meg, és főleg Európában lett népszerű, és a korszak klubjaiban és rádióiban is gyakran szólt. A dal különlegessége, hogy a hidegebb elektronikus hangzás ellenére kifejezetten dallamos és érzelmes maradt. Ez a kettőség, a táncolható ritmus és a visszafogott hangulat sok hasonló 80-as években is sláger sajátja volt. Több mint 20 évvel később a dal új életre kelt a dance korszakban. A német Master Blaster projekt a 2000-es években vált ismerté főként olyan feldolgozásokkal és dance átiratokkal, amelyek régi slágereket hoztak vissza a klubok világába. A Ballet Dancer új verziójában közreműködött Turbo B is, akit sokan a 90-es évek dance korszakából ismernek. Ebben a változatban az eredeti dallam megmaradt, de a hangszerelés teljesen modern lett. Erősebb basszus, gyorsabb ritmus és elektronikus klubhangzás jellemzi. A cél már nem a melankolikus hangulat, hanem a tánctér energiája volt, így a dal új generációkhoz is eljutott. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor a The Twins verziója inkább a 80-as évek elektronikus popslágerét idézi, míg a Master Blaster feldolgozása a 2000-es évek dance világát képviseli. Ugyanaz a dallam, de egészen más ritmus és hangulat. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a 80-as években is sláger modern dance köntösbe, ez már a Master Blaster és Turbo B közös produkciója, a Ballet Dancer újra itt nálunk a duplán.

elmúlt percekben egy igazi magyar rock klasszikus szólt itt a duplájóban. Révés Sándor előadásában hallottuk a Vigyázz a madárra című dalt. Révés Sándor neve a 70-es, 80-as évek magyar rock történetének egyik meghatározó alakja. Budapesten született és már fiatalon zenélni kezdett különböző kisebb együttesekben. Pályája igazából 1971-ben kapott lendületet, amikor csatlakozott a Generál zenekarhoz, ahol már országos ismertség felé indult a karrierje. Az igazi áttörést azonban a Piramis hozta meg számára. 1975 és 1981 között a zenekar frontembereként az ország egyik legismertebb rock énekese lett. Karizmatikus előadásmódja és erős hangja miatt többször is elnyerte az év énekese címet a közönség szavazásokon. A Piramis a korszak egyik legnépszerűbb hazai együttese volt, koncertjeik hatalmas tömegeket vonzottak. 1981-ben Révés Sándor kilépett a zenekarból és egy időre külföldön próbált szerencsét. 1984-ben tért haza, majd egy évvel később Demjén Ferenc Presser Gábor és több ismert zenész közreműködésével elkészítette első szólóalbumát. 1986-ban Karácsony Jánossal országos turnéra indult, később pedig egy időre visszavonult a zenei élettől és Ásotthalmon települt le. A 90-es évek elején azonban újra színpadra állt. 1992-ben Demjén Ferenc vendégeként lépett fel a Budapest Sportarénában, majd a Piramis egy tervezett egyszeri koncertje végül öt teltházas esté bővült a hatalmas érdeklődés miatt. 1993-ban megjelent második szólólemeze is, és később újra és újra feltűnt különböző zenei produkciókban fiatal tehetségekkel közösen is. 2022-ben komoly egészségügyi nehézségekkel kellett megküzdenie. Egy szélütés következtében a teste bal oldala megbénult, de hosszú rehabilitáció után az év végére újra színpadra állhatott, ami jól mutatja azt a kitartást, amely egész pályáját jellemezte. A Vigyázz a madárra a magyar rock lírai boldalát képviseli, és az évek során sokak számára különleges jelentést kapott. És most ugorjunk néhány évtizedet előre. A daló életet kapott Rúzsa Magdi előadásában. Magdi a Vajdaságban született Verbászon 1985-ben magyar nemzetiségű családban. Eredetileg szülésznőként tanult, mielőtt a zenei pálya felé fordult volna. A Megasztárban elért sikere után a döntős dalokat tartalmazó album a háromszoros platina lemez lett Magyarországon, ami már a karrierje elején megmutatta, milyen erős közönség sikert ért el. 2007-ben Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. A dal eredetileg magyarul született Aprócska Blues címmel. Az Eurovízióra készült el az angol nyelvű változat Unsubstantial Blues címmel. Rúzsa Magdi azért énekelte el ezt a dalt angolul a versenyen, hogy a nemzetközi közönség is értse a szöveget. A döntőben a 9. helyet szerezte meg, ami akkoriban kiemelkedő eredménynek számított. Azóta is folyamatosan aktív a zenei életben, és ma már 3 gyerekes édesanyaként is rendszeresen áll színpadra. Előadásmódjára jellemző, hogy a régebbi daloknak is új energiát tud adni, miközben megtartja azok eredeti erejét. A Vigyázz a madárra az ő tolmácsolásában modernebb hangzást kapott, de a dal lényegi mondani valója változatlan maradt. Ez a feldolgozás jól példázza, hogyan tud egy klasszikus magyar szerzemény új generációkhoz is eljutni. Most pedig hallgassuk meg ezt a különleges újraértelmezést, jöjjön már is Rúzsa Magdi előadásában a Vigyázz a madárra itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi időtlen klasszikus szólt itt a duplájóban, Nat King Cole előadásában hallhattuk a When I Fall in Love című dalt. Nat King Cole a 20. század egyik legismertebb amerikai énekese és zongoristája volt. Karrierje elején jazzzenészként indult, később pedig a romantikus hangulatú dalok egyik legnagyobb előadója lett. Bár rengeteg felvételt készített, sokak számára mégis a visszafogott, elegáns balladái jelentették legemlékezetesebb pillanatait. A When I Fall in Love eredetileg az 50-es években született, és hamar a klasszikus amerikai szerelmes dalok közé került. Nat King Cole előadásában különösen népszerű lett, mert egyszerű hangszerelésével és nyugodt tempójával a dal a teljes figyelmet az énekre és a szöveg érzelmi erejére helyezte. A felvétel az évek során számtalan filmes és rádiós válogatásban szerepelt, és ma is sokak számára a romantikus balladák egyik alapdarabja. Több évtizeddel később a dal egy egészen más korszakban kapott új lendületet. A brit Rick Astley a 80-as évek végén vált világszerte ismertté, főként lendületes popslágereivel. A közönség leginkább energikus táncdalai miatt ismerte meg, ezért különösen érdekes volt, amikor egy klasszikus, lassabb hangvételű szerzeményt választott feldolgozásra. A When I Fall in Love az ő előadásában a 80-as-90-es évek fordulóján jelent meg, és megmutatta, hogy nem csak pörgős slágerekben, hanem líraibb dalokban is erős előadó. Rick Astley változata hű maradt az eredeti dallamhoz és hangulathoz, de modernebb hangszerelést kapott. A dal így egyszerre idézte meg a régi romantikus stílust és a korszak korszerű pop hangzását. A felvétel több országban is siker lett, és sokak számára ez a verzió jelentette az első találkozást a dallal. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor Nat King Cole előadása a klasszikus elegáns amerikai ballada világot képviseli, míg Rick Astley változata már a modern pop irányából közelíti meg ugyanazt a szerzeményt. A dal lényege azonban mindkét esetben ugyanaz maradt, egy őszinte, időtálló szerelmes történet. Mielőtt meghallgatnánk ezt a dalt, csak gyorsan elmondom, hogy már is az első óra végére értünk, ami azt jelenti, hogy most tartunk egy kis szünetet, ami alatt kiderül, hogy mi történt a nagyvilágban, majd a hírek és egyéb információk után már is folytatjuk a második órával, ugyanis van még hátra 6 darab dalpárom, ugye azt is együtt fogjuk majd meghallgatni. Na de ne rohanjunk annyira előre, ugyanis a hírekig még hátra van Rick Astley felvétele, ez már is itt a When I Fall in Love, az óra utolsó dalaként itt nálunk a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
5: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk!
8: hogy ránk kattanhass.
9: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Ez már itt a Duplájó második órája, ahol nem csak a slágereket, hanem a műsoridőt is megduplázzuk hétről hétre. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és mint ahogyan azt az elmúlt óra végén ígértem, erre az órára is tartogatok még 6 darab slágerpárt. Ezek közül az elmúlt percekben egy igazi rock and roll klasszikus csendült fel Roy Orbison előadásában, ez volt az Oh Pretty Woman. Az előadó a 60-as évek egyik legkülönlegesebb hangú amerikai énekese volt. Pályája az 50-es évek végén indult, és hamar kitűnt azzal, hogy dalai egyszerre voltak rockosak és érzelmesek. A jellegzetes napszemüveg, a visszafogott színpadi jelenlét és a könnyen felismerhető hang együtt tették őt a korszak egyik meghatározó előadójává. A dal 1964-ben jelent meg, és szinte azonnal világsiker lett. Több ország slágerlistájának élére került, és a 60-as évek egyik legismertebb rock and roll felvétele lett. A legenda szerint a dal ötlete egy hétköznapi helyzetből született. Roy Orbison és társszerzője Bill Dees éppen dolgoztak, amikor Roy felesége elindult vásárolni, és valaki tréfásan megjegyezte, hogy ott megy egy csinos nő. Ebből indult el a dalszöveg alapötlete. A dal egyszerű, mégis nagyon erős gitár szólama és könnyen megjegyezhető refrénje miatt gyorsan klasszikussá vált, és máig az egyik legtöbbet játszott 60-as évekbeli sláger. Közel két évtizeddel később a dal egészen más köntösbe tért vissza. Az amerikai Van Halen a 80-as évek egyik legsikeresebb rockzenekara volt, amely főként energikus gitárközpontú hangzásáról vált ismerté. Amikor elkészítették az Oh Pretty Woman című dalból a saját változatokat, akkor nem egyszerű feldolgozást akartak készíteni, hanem egy keményebb, rockosabb újraértelmezést. A Van Halen verziója megtartotta az eredeti dallamot és a dal könnyen felismerhető szerkezetét, de jóval erőteljesebb gitárhangzással és lendületesebb újraértelmezéssel készült. A feldolgozás a 80-as évek elején sláger lett, és újabb közönséggel ismertette meg a dalt, miközben tiszteletben tartotta az eredeti változat karakterét. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, Roy Orbison dal a 60-as évek rock and roll világát képviseli egyszerű, közvetlen és dallamos formában. A Van Halen pedig ugyanazt a szerzeményt egy modernebb, keményebb rock hangzással mutatta meg, így a dal új korszakba lépett. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól egy 60-as évekbeli világsiker a 80-as évek rockzenéjének erejével. Jön már is a Van Halen jó voltából újra itt az Oh Pretty Woman, csak nálunk a duplája.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli világsláger szólt itt a duplájóban, ugyanis Bonnie Tyler előadásában hallattuk a Holding Out for a Hero című dalt. A szerzemény 1984-ben jelent meg, és eredetileg a Szabadlábon, vagyis a Footloose című film betétdalaként vált ismerté. A zenét Gene Steinman írta, aki abban az időben a nagyívű drámai hangzású pop-rock dalok egyik legismertebb alkotója volt. Bonnie Tyler jellegzetes rekettes hangja és az erőteljes hangszerelés együtt tették a számot a korszak egyik legismertebb energikus slágerévé. A Holding Out for a Hero nem csak filmsláger lett, hanem komoly slágerlistás sikereket is elért. Felkerült az amerikai Billboard Hot 100 listára, Európa több országában is sikeres volt, és az Egyesült Királyságban pedig a második helyig jutott. A dal azóta is rendszeresen felbukkan filmekben, sorozatokban és válogatáslemezeken, így több generáció számára is ismerősen cseng. És most jöjjön egy olyan magyar változat, amely sokak számára ismét kiveri a biztosítékot. A Bitó Duo egy magyar mulató stílusban játszó szórakoztató formáció, amely ismert dalokat dolgoz fel könnyed bulizós hangulatban. Saját meghatározások szerint produkcióik célja a közönség szórakoztatása, és online felületeiken rendszeresen jelennek meg ilyen átdolgozások. A Nekem ez így jó című feldolgozások több milliós nézettséget ért el az interneten, ami jól mutatja, hogy ez a stílus is megtalálta a maga közönségét. Ebben az esetben nem egyszerű feldolgozásról beszélünk, hanem egy igazi műfajváltásról. A 80-as évek nagyívű pop-rock filmslágere egy könnyedebb, magyar mulatos hangulatú változatban szólal meg újra. A jól ismert dallam megmarad, de a szöveg és a hangulat már teljesen más irányt képvisel. Ha a szilveszteri műsorban felcsendült Mester 3-as után még lehet tovább fokozni a hangulatot, akkor azt most ismételten megtesszük. Már is szól a Bitó Duo jó voltából egy Bonnie Tyler sláger újraértelmezett változata, a Nekem ez így jó, már is itt nálunk a duplájóban. Figyelj!

Az elmúlt percekben egy igazi klasszikus szólt itt a duplájóban, Dion Warwick előadásában, ez volt a Vulcan Bike. A szerzemény a 60-as évek elején született, és a legendás dalszerző páros Burt Bacharach és Hal David nevéhez kötődik. A dal 1964-ben jelent meg, és gyorsan a korszak egyik meghatározó slágere lett. Dion Warwick hangja, valamint a finom elegáns hangszerelés együtt tették a felvételt a szól és a popzene egyik időtlen darabjává. A dal több ország sláger listájára is felkerült, és nem csak rádiós siker lett, hanem később számos előadó számára is inspirációt jelentett. A dalszövege egy visszafogott, mégis erős érzelmi helyzetet ír le, amikor valaki próbál kívül nyugodtnak látszani egy szakítás után, még akkor is, ha belülről egészen más zajlik. Ez az egyszerű, könnyen átélhető történet sok feldolgozást inspirált az évtizedek során. A 90-es években aztán egy egészen más hangzásban tért vissza a dal. A brit énekes Seal ekkorra már világszerte ismert előadó volt, különleges hangszíne és a soul pop stílusa miatt. Amikor elkészítette a Vulcan Bike saját változatát, nem akarta teljesen újraírni a dalt, inkább modernebb hangszereléssel, lassabb, mélyebb hangulatban közelítette meg. Seal verziója megőrizte az eredeti dal eleganciáját, de a hangzás már a 90-es évek modernebb soul és pop világát idézi. Az ének hangsúlyosabb, a zenei háttér visszafogottabb, és a dal még intimebb hangulatot kapott. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, Dion Warwick előadása a 60-as évek klasszikus soul pop világát képviseli, míg Seal változata ugyanazt a történetet modernebb, személyesebb hangvételben meséli el. Ugyanaz a dal két külön korszak hangzásán keresztül. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez az időtlen sláger egy későbbi generáció előadásában. Jöjjön tehát akkor most Seal jó voltából újra a Vulcan Bike, csak is itt nálunk a duplán.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

Az elmúlt percekben egy különleges jelentésű világsláger szólt itt a duplájóban. Ez volt Paul McCartney és Stevie Wonder közös duettje, az Ebony and Ivory. A dal 1982-ben jelent meg, és már a megjelenésekor komoly figyelmet kapott, nem csak zenei, hanem társadalmi üzenete miatt is. Az Ebony and Ivory, vagyis az ében és az elefántcsont a zongora fekete és fehér billentyűire utal. Az ében egy sötét fekete színű fa, míg az elefántcsont a világos fehér billentyűk anyaga volt a régi hangszereken. A dal ezt a képet használja jelképként, ahogyan a fekete és a fehér billentyűk együtt alkotnak zenét, úgy tudnak a különböző emberek is együtt élni és együtt működni. A felvétel hatalmas nemzetközi siker lett. Az amerikai Billboard 600 listán az első helyig jutott, és több országban is listavezető volt. Így a dal Paul McCartney pályájának egyik legnagyobb kereskedelmi sikerű felvételei közé tartozott. A dal üzenetét még az is erősítette, hogy a felvételen egy fehér brit zenész Paul McCartney és egy afroamerikai előadó Stevie Wonder énekelt együtt, közösen megjelenítve azt az összhangot, amiről ez a dal szólt. Az alkotás hangzásában visszafogott dallamközpontú pop felvétel, amelyben a hangsúly a két előadó közös énekén és a mondani valón van. Ezért is vált az évek során olyan sokszor idézett szerzeményé. És most nézzük meg, mi történt ezzel a slágerrel jó pár évvel később a hazai popzene világában. A Roy és Adam trió gyökerei a 90-es évek elejére nyúlnak vissza, amikor még Trumps néven indultak. A későbbi Roy és Adam formáció a 2000-es évek elejére lett ismert a hazai könnyű zenei életben. A két meghatározottak, Kohánszki Roy és Nagy Ádám különböző zenei háttérből érkeztek, és közösen egy dallamos, élő hangszerekre épülő pop-rock hangzást alakítottak ki. Első nagy lemezük a Tartsd életben 1998-ban jelent meg, és már akkor több rádiós felvétel és videóklip segítette ismertségüket. Később a formáció trióvá bővült, amikor csatlakozott hozzájuk Csányi Zoltán dobos, így élőben is teljes zenekari hangzással szólalhattak meg. A zenekar koncertjein és akusztikus fellépésein is gyakran bizonyította, hogy a dalcentrikus közérthető pop-rock vonalat képviselik. A Feketén a Hófehér című dal esetén nem szó szerinti feldolgozásról beszélünk, inkább egy magyar nyelvű újraértelmezésről. A kiinduló gondolat az ellentétek együttélése és a különbözőségek közötti kapcsolat megmaradt, de a hangzás és a szövegvilág már a hazai közeghez alkalmazkodik. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti Ebony és Ivory egy nemzetközi társadalmi üzenetet hordozó visszafogott pop duett, míg a Roy és Adam trió változata inkább a magyar rádiós pop-rock irányból közelíti meg ugyanezt a hangulatot. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez az ismert zenei kontraszt magyar előadásban. Jöjjön tehát akkor a Roy és Adam trió közös felvétele, a Feketén, ahol fehér, most itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy újabb erős érzelmeket felvonultató dal szólalt meg itt a 80-as évekből, ez volt Sam Brown és a Stop It a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el számotokra. Sam Brown brit énekesnő, aki zenész családból származik, és már fiatalon közel került a zene világához. A Stop című dal 1988-ban jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi sikert aratott. A felvétel több európai ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el, és az énekesnő legismertebb dalává vált. A szám különlegessége, hogy a korszak pop zenéjéhez képest visszafogottabb hangszereléssel dolgozott, mégis nagyon erőteljes hatást ért el. A dal ereje leginkább Sam Brown karakteres hangjából és a fokozatosan építkező előadásból fakadt. A szöveg egy érzelmi határhelyzetet mutat be, ahol az egyik fél megpróbálja megállítani a másikat, mielőtt végleg eltávolodnának egymástól. A dal az évek során sok előadó számára inspirációt jelentett, és később modern feldolgozások is készültek a dalból. A 2000-es években a brit énekesnő Jamila készítette el a saját változatát. Ő akkoriban már ismert volt a modern R&B és pop világában, és feldolgozásában a klasszikus dal modernebb hangszerelést kapott. Az alapdallam és a fő motívumok megmaradtak, de a ritmus és a hangzás már a 2000-es évek stílusát tükrözte. Az ő változata kissé könnyedebb, rádióbarátabb hangzást kapott, miközben tiszteletben tartotta az eredeti szerzeményt. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy erős drámai hangulatú 80-as évekbeli slágert egy modernebb pop környezetbe áthelyezni. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor Sam Brown változata inkább az érzelmi erejére és az élő hangszeres megoldásra épít, míg Jamila verziója a korszerűbb ritmusokra és a modernebb pop hangzásra helyezi a hangsúlyt. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a klasszikus sláger egy újabb korszak hangján. Jön már is itt nálunk Jamila és a Stop a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi country klasszikus szólt itt a duplájóban, John Denver előadásában hallhattuk a Take Me Home Country Roads című dalt. A dal 1971-ben jelent meg, és rövid idő alatt a műfaj egyik legismertebb szerzeménye lett. John Denver a 70-es évek amerikai folk és country zenéjének egyik legismertebb alakja volt, aki dalain keresztül gyakran a természet, az otthon és az egyszerű élet hangulatát idézte meg. A Country Roads különlegessége, hogy az amerikai országutak és a hazatérés érzését állítja középpontba, azaz egy olyan témát, amely szinte mindenki számára ismerős lehet. A felvétel komoly slágerlistás sikert aratott. Az amerikai Billboard 600 listán egészen a második helyig jutott, és világszerte ismert dallá vált. Az évek során igazi kulturális jelenségé nőtte ki magát. Több filmben és televíziós műsorban is felhasználták, később pedig West Virginia egyik hivatalos állami dala lett, sőt a Grammy Hall of Fame-be is bekerült. Nagyon kevés olyan country dal létezik, amely ennyire széles körben vált ismerté, és bizony már talán sokan mondják velem együtt, hogy ennek a dalnak is volt ám magyar változata. Na nézzük csak! A 100 fok Celsius 1976-ban alakult, és már az indulásakor különleges helyet foglalt el a magyar könnyű zenében. Nevükben a folk eredetileg a különböző népek zenéjére utalt, de hamar a country és a bluegrass irány vált a zenekar fő stílusává. A klasszikus felállásban olyan hangszerek szólaltak meg, mint a hegedű, a banjo és a mandolin, vagy a western gitár. Ez a fajta hangszerelés Magyarországon akkoriban ritkaságnak számított. Az együttes egyik ereje a több szólamú ének volt, hiszen a zenekar tagjai mind énekeltek, így jellegzetes, könnyen felismerhető hangzást alakítottak ki. Koncertjeik közvetlenek és humorosak voltak, és hamar az ország egyik legtöbbet fellépő zenekarává váltak. Évente akár több száz koncertet is adtak, nem csak itthon, hanem Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is. Később Emerton díjat kaptak, pályafutások során pedig több mint 1 millió hanghordozót adtak el, és több mint 1000 koncertet játszottak végig. Az Országút című dal már a zenekar egy érettebb korszakához kapcsolódik. A 90-es évek második felében az Azonos című albumon jelent meg, amikor a hangzások már a modernebb New Country irány felé mozdult el. Ebben a változatban az eredeti dal hangulata megmaradt, de a szöveg a magyar közönség számára is érthetővé tette a dalt. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor John Denver dala az amerikai country folk világ egyik alapköve, amely az otthon és a hazatérés érzését idézi meg, míg a 100 fok Celsius változata ezt a hangulatot a magyar zenei közegbe ülteti át saját stílusukkal és hangzásvilágukkal. Az elmúlt két órában ismét barangoltunk egy kicsit a zene világában. Klasszikus világslágerektől magyar feldolgozásokig különböző korszakokon és stílusokon keresztül láthattuk, hogyan kapnak új arcot a jól ismert dallamok. Ez a duplájó lényege, ugyanaz a dal, más hangon, más korszakban, mégis ugyanazzal az erővel. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofon mögött Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben újabb dalpárokkal érkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra, és még így búcsúzóul hallgassuk meg együtt, hogyan szólt az imént hallott időtlen country klasszikus magyar változatban. Ez itt már a 100 fok Celsius és az Országút itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 14. napján a Vazul nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög szláv eredetű férfi név, a Bazil névből többek között Géza fejedelem unoka öccse, akit István király megvakított, nevéből ered, jelentése királyi. Ünnepelnek még a vazulok január 1-én, március 22-én és május 30-án is. Betézése Vazulka, Vazi, Vazil és Vazilka. Jeles viselői a névnek Nagy Szent Vazul, Vazul magyar herceg, első István unokatestvére és ön, kedves Vazul. Ezen a napon köszöntjük még Elizeus, Hartwig, Herta, Metód, Töhötöm és Valér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió. Fogalkozni
3: mélyedek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 14-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1809. június 14-én járunk először János főherceg vezetésével az utolsó nemesi felkelés során. Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. Most két évet lépünk előre, 1811. június 14-én született Harriet Baker Stowe, amerikai írónő, aki a polgárháború előtt 1852-ben a Tamás bátya kunyhója című regényével felébresztette a tömegek rabszolgaság ellenes érzéseit. Maradunk még a 19. században, 1834. június 14-ével folytatjuk. Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dőspapírt. Kereken 30 évet ugrunk előre, 1864. június 14-én megszületett Alois Alzheimer, német orvos, pszichiáter, patológus. 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 14-én született Margaret Burke White, amerikai újságírónő, fotós, aki a II. Világháború első hivatalos női fotóriportere volt. 1963 és 1969 között a Life fotósaként dolgozott. Maradunk még a 20. század elején, 1907. június 14-ével folytatjuk. Budapesten meghalt Megvárt András tervezőmérnök feltaláló. Megvárt András 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a Ganz pedig irányítása alatt az ország vezetőgépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb tanulmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengerkapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 12 évet ugrunk előre, 1919. június 14-én elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. John Alcott és Arthur Brown Newfoundlandból Írországba repültek. Folytassuk 1925-tel, június 14-én megszületett Darvas Iván színművész, kétszeres Jászai Mari, Kossuth és Rutkai díjas kiváló művész. És végül, de nem utolsó sorban, 1961. június 11-én született Boy George, angol énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Sziasztok!

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Ahol a jó zene tovább él.

2026. június 14-e, évközi 11. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 36. verstől 10. fejezet 8. versig. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia, Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Elmélkedés. Küldött vagyok. Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret. És mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség. A szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést,

0: Krisztust, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát. Pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű. Hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió mindenkorban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták. Ketten voltak a szentmisén. A harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, aki krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és a szeretetedről. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. I'm a

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a mese szerint igazság és hazugság együtt mentek fürödni. Hazugság jött ki először a vízből és felvette igazság ruháit. Igazság nem akarta elvenni hazugság ruháit, ezért azóta meztelen igazságról beszélünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobbi Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfüves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak 1 nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2,5 dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelt zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsózzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segít segítségével pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátra lévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol. La la la. Ne legyen több illúziód a kutyám.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
9: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdei Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Rámeszi az idő köztünk.